0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Kaptál az életben olyan bátorítást, ami egy életen át elkísér?
2: Hát sokszor kaptam, sokszor nem kaptam.
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
2: Amikor én kicsi kislány voltam, akkor mindig én a rádió gyerekkorusába jártam. És ott azért, hát ugye a sztárok között voltam már, tehát engem vittek Amerikába, Japánba, Európába. Akkor voltam 10-12 éves, 14-ig ott voltam. És akkor ott volt az a nagy, hogy mondjam, nagyon jól énekelsz, nagyon nem jó, ez így úgy. Szóval ott versenyezni kellett. Én már abban a korban megtanultam, hogy verseny van.
1: Mondtak mindenfélét, akkor ott is jót is, rosszat is mondta.
2: Így van. Fúrás, faragás.
1: Tehát, hogy van, aki ki akar túrni, arra mondod?
2: Persze.
1: Tehát lehet, hogy valaki azért mondott, vagy mondatott rosszat, hogy...
2: Persze.
1: Erre nem is gondoltam.
2: Bizony, sok ilyen volt. Elég, hál' Istennek úgy hozzászoktam, és nem izgat már annyira. Eleinte nagyon ki voltam borulva.
1: Hát,
2: sírtam, zokogtam. Az anyu édes volt, az én édesanyám, aki mindig mondta, hogy te vagy a legszebb, pedig nagyon csúnya kislány voltam szerintem. Még fogszabályzom is volt, ami azt jelentette abba a korba, hogy ilyen vas borzadályokat tettek a számba, tehát én egy fél évig, és folyt a nyálam mindenem.
1: De énekelni tudtál? Kijött a minden
2: betűt? Hát énekelni tudtam, de amikor fölvettek ugye a rádió gyerekkorusába, ott az édesanyám rám szólt, hogy Magdika a felvételén rám szólt, hogy ne énekelj jól, mert nem akarom, hogy ide járjál. De én oda akartam járni, úgyhogy fölvettek. Akkor mondt utána, és mindig mondta az édesanyám, hogy nem akarom, hogy énekesnő legyél, mert az nem egy szakma. Abból te hogy fogsz megélni, meg minden ilyesmit mondott.
1: Hát de egy gyermek ez alapján, vagy egy fiatal felnőtt ez alapján hogy tudja eldönteni, hogy akkor most mit csináljak, hogy tényleg énekel? Hát úgy, az érzésed döntött.
2: Abszolút, igen.
1: Hogy közben mit éreztél?
2: Igen.
1: Hogy jól érezted?
2: Nagyon éreztem azt, hogy nekem énekelni kell. Éreztem azt, hogy nekem énekelni kell.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kozma Orsi, énekesnő.
2: Több embertől kaptam bátorítást. Egyrészt a nagymamámtól. Ő volt az az ember, aki elindított a zene felé, a versek felé. Kicsit a színpad felé is, bár ő nem szerette volna, hogy művészpályára menjek, mert hogy az egy lánynak, egy nőnek ez egy nagyon nehéz feladat, és ő féltett ettől, hogy nem tudnék megbirkózni ezzel a feladattal. De hát aztán végül is valahogy a művészpálya felé keveredtem.
3: Birkózol, de hogyan bátorított? Miket mondott ő?
2: Igazából nem is mondott, hanem a tetteivel, a finom mozdulataival bátorított. Tehát a maga módja mondta, akkor ezt hallgasd meg, akkor ezt a verset ajánlom a figyelmedbe. Szóval ő így nagyon finoman próbált elegetni, ugyanakkor meg rengeteg kétség, meg szorongás volt benne, hogy mi van, hogyha elbukom.
3: Jut eszedbe, amikor valaki nagyon-nagyon le akart beszélni valamiről? Jaj, ne, Orsi, azt ne, csak azt.
2: Hát persze,
3: ne.
2: Az anyukám.
3: És miről?
2: Hát arról, hogy énekesnő legyek, hogy színésznő legyek. Tehát, hogy ugye én a nagymamámmal meg az anyukámmal nőttem fel, és hát két ellentétes pólus. Az egyik azt mondta, hogy ne csináld, a másik nem mondta, hogy ne csináljam, hanem finoman, szelíden támogatott, de nyilván nem akart anyukámmal ellenszegülni. Tehát én két örlődő nő között nőttem fel.
3: És lehet, hogy tulajdonképpen az még szinte egy erőt is adott, hogy az egyik oldalon mondták, hogy nem, azt ne, azt ne, és hogy majd én azt tudom. Szerű érzés?
2: Hát volt bennem ilyen is, de hát mérleg vagyok, tehát egy nagyon-nagyon sokat mérlegelek, és hogy tényleg jó volt, meg nyilván úgy járok fel a színpadra, hogy ide nekem az oroszlánt is, de utána, amikor lejövök a színpadról, nagyon-nagyon sokáig volt egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy azonnal elkezdtem agyalni, hogy mi volt rossz, mit kellett volna máshogy csinálnom, miért ezt csináltam, hogy jó, azért volt egy-két jó pillanatom is, de szóval ez ilyen már-már egy kicsit ilyen önbántó módon próbáltam magamat így kielemezni.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
2: A bátorítás át tud billeni egy, ha nem jó kezeljük, akkor egy ilyen elhiszem, hogy én aztán tényleg olyan szuper vagyok.
3: De ezt gyermekkorban is megvizsgálhatjuk, hogy azt mondod, elhiszem, hogy én olyan vagyok, és az milyen jó, hogy kisgyermekként kaptál ilyet, ha mondjuk gyerek vagy, pici gyerek, azt mondja édesapád mondjuk, hogy ez az, fiam, ez az, és akkor te elhiszed, hogy igen.
2: Nagy szükség van a gyerekeknek a bátorításra kiskorukban, ez tiszta sor. Sőt, én a saját kislányunkat is úgy nevelem, hogy próbálom őt biztatni, buzdítani, de mondom, a bátorítás nagyon-nagyon veszélyes dolog. Tehát az, hogy biztatod valamire folyamatosan a gyereket, fölemeled egy szintre, elhiteted vele, hogy ez te vagy, és aztán amikor egy bizonyos élethelyzetbe belekerül, és ő megpróbál úgy reagálni, hogy engem arra bátorítottak, hogy, de közben az élethelyzet teljesen más, aztán nem akarok ilyen túl mély, meg túl
3: nyugodtan, de lehet, hogy akkor is pont amiatt a bátorítás miatt át tud lépni egy olyan akadályon, és nem, mondd, hogyha nem, amin egyébként mások nem tudnának átlépni, mert más nem hiszi el, de ő pedig érzi, aha, hogy apa is mondta, át tudunk menni, és tényleg át.
2: Igen, csak veszélyes játék, hogy apa mondta, igen, de hogy és a valóságban meg tudja csinálni. Tehát azért ez nem játék, de ha már bátorítás, az abszolút bátorítás, amit pedig az igéből kapunk, tehát én keresztény
3: mert
2: emberként.
3: A Bibliából,
2: úgy az írott igéből, és nekem van egy üzenet, az ég, hogy ne félj, csak higgy.
3: Bátorít.
2: És azt hiszem, hogy ennél nagyobb bátorítást nem nagyon lehet elképzelni. Ne félj, csak higgy. Ne félj, csak higgy.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Párportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: De akkor összességében hogy foglaljuk össze a te életedben kapott bátorításokat, hogy akkor mondtak ilyet is, olyat is, de
2: igen,
1: semmilyen meghatározó bátorítás nem volt?
2: Hát...
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
1: Biztos emlékeznél rá hirtelen, hogyha lett volna, úgyhogy akkor...
2: Igen.
1: Hogy lehet, hogy nem volt.
2: Mindig úgy csináltam a maga... Sőt, inkább azt mondanám, hogy azt mondták nekem, hogy te honnan tudod azt, hogy mit kell csinálni.
1: Na hát.
2: Ezt sokszor mondták nekem. Még amikor kint éltem Amerikába, mert ugye azért ott is éltem 15 évet New Yorkba, akkor a kinti barátnőim, akik fantasztikus emberek voltak, ők mondták, hogy Magdi, mondd meg, hogy honnan tudod, hogy ez jó vagy rossz. És akkor én mondtam, hogy nem tudom, én úgy érzem.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
4: Most a Dés Andrés jut az eszembe, amikor ugye Dés Lászlónak a fia, kiváló zenész, ütőhangszeres barátomnak is mondhatom, ő volt az egyike azoknak, akik azt mondták, hogy foglalkozzak jazzzel, és bátorítottak, és mondták, hogy jól áll nekem, és hogy talán van ezen a úton is valami keresnivalom. De olyan igazi bátorító szó talán, tehát ilyen útravalót sajnos nem kaptam senkitől.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Volt olyan, amiben egyáltalán nem bátorított téged senki, sőt, valamitől végleg elvette a kedved? Ez lehet gyermekkor, felnőttkor?
2: A gyermekkor egy kényes kérdés. Tehát
1: neked?
2: Abszolút, tehát ugye elvált szülők, tehát alkohol problémák, zaklatások, tehát zűrös a családi háttér.
3: Bokányi Zsolt, Boka. Zenész, előadó, műsorvezető.
2: És ott azért nálunk nem az volt a jellemző, hogy akkor Zsoltikát biztatjuk, hogy ezt csinálja, azt csinálja, hanem hát ilyen túlélésre játszottunk. Tehát mi menekültünk, futottunk, voltak zűrök, családi és a többi.
1: Egy testvér?
2: Kettő testvérem, és ők is futottak, és jól futottunk így együtt.
1: Jól vannak egyébként ők is, tehát így hárman testvérek?
2: Persze, kimondotta jó. Kimondotta.
1: És egymást például tudtátok bántorítani?
2: Hát egymásba kapaszkodunk sok dologban. Azt hiszem, mondhatom azt, hogy jó testvérek vagyunk, bár a világ sodor bennünket, de tudjuk, hogy számíthatunk egymásra is. Azt hiszem, ez fontos.
1: Te például a gyermekeidet hogyan bátorítod?
4: Hát sokat dicsérem őket, bár azért a fejemre lett olvasva, hogy nagyok az elvárásaim.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
4: Próbálok, jó, gondolom minden szülő ezt mondja, nem olyan lenni, mint az anyukám, meg a nagymamám, meg az apukám, akivel fiatalon, már felnőtt fejjel találkoztam újra, és azóta elég jó kapcsolatot ápolunk, de ugye a szüleim elváltak, és gyerekkoromban nem apukámmal nőttem fel, de hát ő aztán végképp olyan elvárásokkal mindegyik gyereke van felé, mi hatan vagyunk testvérek, féltestvérek, hogy tehát azért fel kellett kötni a gatyát a tesóimnak is, meg minden, de hát mindenki kiváló a családba, tehát tényleg kihozta magából a maximumot. Én arra bátorítom a gyerekeimet, és tényleg próbálom magamba elnyomni azt, hogy ne jöjjenek fel itt a szülők, nagyszülők elvárásai, hogy csak magukból hozzák ki azt, ami bennük van, ami bennük van, ami bennük van.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Koltai Róbert színművész.
2: A humor az mindig ott volt a moccanásaikban apukámnak. Anyukám szemében meg mindig ott volt a ragyogás, az imádat. Hát apukám felé. De abból nekem is bőve jutott. Az, hogy valakinek van humorérzéke, és ezt jól tudja használni jó pillanatokban, az egy áldás, ha egy családfőről van szó, akinek szigorúnak is kellett lenni, hiszen nehéz kor volt az 50-es évek. Meg hát igazából, ha az én dátumom, a születési dátumomat nézzük, a 43, az meg katasztrofálisan nehéz volt, ismert okok miatt. És hogyha ennek ellenére a családi légkör olyan tudott lenni, hogy szeretettel, odafigyeléssel, keménységgel, ha kellett, és humorral föloldva a dolgokat, akkor azt lehet mondani, hogy nekem ez egy lottó ötös volt. A pályaválasztásom az úgy alakult, hogy én jelentkeztem a színművészeti főiskolára, ahova elsőre nem vettek fel. És azért elmentem kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolára, és azt fél év hiány majdnem befejeztem. Már csak fél év hiányzott volna, de az utolsó fél év felsőfokú tanintézményekben háromból meg lehet bukni. Úgyhogy lehet utóvizsgázni. És jött a negyedik alkalom, már nem tudom, melyik volt a negyedik, de abból is meghúztak. És akkor azt hittem, mert nagyon ki volt borulva apukám, és akkor azt hittem, hogy világgá megyek, és azt mondta akkor, hogy na jó, gondolkoztam a dolgon, úgy döntöttem, hogy most elmész egy pár hónapra dolgozni, és aztán újból megpróbálhatod a színművészetit. Szóval édesapám mély átélő érzéssel és okosan arra biztatott, hogy ne adjam föl a színészetet.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
3: Hallgass te is a Létés Rádió.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: dolgoznak uncák és közterek.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Eljárást indítottak a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. Marad a naposabb, csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. A GVH közlése szerint a hivatal elnöke a közérdekvédelme és az uniós források elvesztésének kockázata miatt rendelte el a vizsgálatot. Korábban a miniszterelnök azt mondta, hogy az ÁSZ elnök már hónapok óta tudott az európai számvevőszék kifogásairól, de nem lépett. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Az euró bevezetése tovább csökkentheti a magyar állam hitelfelvételi költségeit, enélkül azonban ismét emelkedhet a kamatteher, mondta az Államadósság Kezelő Központ vezetője. Tardos Gergely a Portfóliónak kifejtette, Magyarország az év végéig több mint 3000 milliárd forint uniós forráshoz juthat, ami mérsékelheti az állam új hitelfelvételi igényét. Elfogadták az uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszország elleni új szankciós listát, amely mintegy 1600 névvel bővült. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ez a legnagyobb kiterjesztés azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megtámadta Ukrajnát. Csúcs találkozót tartanak az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetői november 20-án Brüsszelben, jelentette be az Európai Tanács. A tárgyalások középpontjában a stratégiai partnerség erősítése, valamint az európai béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés elmélyítése áll. 115 millió eurós védelmi innovációs programot hoz létre az Európai Unió, hogy támogassa a kis és közepes vállalkozások új védelmi technológiáinak fejlesztését és piacra jutását. A programban 20-30 kezdeményezést finanszíroznak, és a támogatható költségek akár teljes egészét is fedezhetik. Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a minimum jobbára 0 és plusz 5 fok között alakul, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes. Az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
6: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Lovas.
1: Fáj a feje? Nem tud aludni? Folyton nyávog a macska? Hangosan horkol a szomszéd? Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy csak jó, az itt megtalálható, hallható, tehát Fine Selection. Szombat és vasárnap éjjel itt, a Lépés Rádió műsorán.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Eljárást indítottak a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. Marad a naposabb, csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. A GVH közlése szerint a hivatal elnöke a közérdekvédelme és az uniós források elvesztésének kockázata miatt rendelte el a vizsgálatot. Korábban a miniszterelnök azt mondta, hogy az ÁSZ elnök már hónapok óta tudott az európai számvevőszék kifogásairól, de nem lépett. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Az euró bevezetése tovább csökkentheti a magyar állam hitelfelvételi költségeit, enélkül azonban ismét emelkedhet a kamatteher, mondta az Államadósságkezelő Központ vezetője. Pardos Gergely a Portfóliónak kifejtette, Magyarország az év végéig több mint 3000 milliárd forint uniós forráshoz juthat, ami mérsékelheti az állam új hitelfelvételi igényét. Elfogadták az uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszország elleni új szankciós listát, amely mintegy 1600 névvel bővült. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ez a legnagyobb kiterjesztés azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megtámadta Ukrajnát. Csúcs találkozót tartanak az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetői november 20-án Brüsszelben, jelentette be az Európai Tanács. A tárgyalások középpontjában a stratégiai partnerség erősítése, valamint az európai béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés elmélyítése áll. 115 millió eurós védelmi innovációs programot hoz létre az Európai Unió, hogy támogassa a kis és közepes vállalkozások új védelmi technológiáinak fejlesztését és piacra jutását. A programban 20-30 kezdeményezést finanszíroznak, és a támogatható költségek akár teljes egészét is fedezhetik. Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a minimum jobbára 0 és plusz 5 fok között alakul, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már.
6: Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
9: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
9: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
9: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Továbbra is fél óránként járnak a balatoni kompok, hamarosan véget érhet Montenegró EU csatlakozási tárgyalás sorozata. Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT honlapján közölt adatok szerint az első kompok indulási ideje nem változott. Szántódról 7 órakor, Tihanyrévből 7:15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihanyrévből 19:15-kor indulnak. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára, tájékoztatta az Egészséghídja Összefogás az Egészségért a Merák ellen Egyesület az MT-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mellkezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalom biztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MT-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben közel 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart. Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést a térségben, erősen felhős, borongós tájakkal is találkozhatunk. Jelentős csapadék nem várható, de elszórtan átmeneti jelleggel kisebb eső, gyenge zápor előfordulhat. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután pedig 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.

0: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Fáj a feje, nem tud aludni, folyton nyávog a macska. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutyafüket.

A hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is. A múlt

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Emmanuel Macron Magyarországra jön. Országos EMMI oktatási programot indít a Bosch. Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában kedden. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. A parlamentben díszülést tartanak, hozzátette az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. Országos programot indított a középiskolásoknak a magyarországi Bosch csoport a mesterséges intelligencia alkalmazásáról. Az idei tanévben 20 középiskolában mintegy 800 diák elméleti és gyakorlati oktatását tervezik, közölte a Technológiai Világcég magyarországi érdekeltségekedden az MTI-vel. A program fő célja, hogy a fiatalok idejében megtanulják felelősen használni a mesterséges intelligenciát, megismerjék azokat az eszközöket, amelyek támogathatják őket a mindennapokban, miközben a kreativitásuk is megmarad. A tananyagot a technológia rendkívül gyors fejlődése miatt folyamatosan aktualizálják. A határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barackot hívott vissza a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, közölte a szervezet kedden az MT-ben. A visszahívás a Naturfood Kft. Által forgalmazott 100 valamint 200 grammos Naturfood aszalt sárga barackra és a Spar Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spar aszalt sárga barackra vonatkozik. Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, azonban az arra érzékeny embereknél allergiás esetenként súlyos reakciót okozhat. A Szentszék közölte, hogy a pápán végzett műtét pozitívan zárult. Pozitív eredménnyel ért véget a 14. Leó pápán elvégzett sebészeti beavatkozás, amelyet a tervezett időzítéssel és módon hajtottak végre. Az egyházfő a műtőből már visszatért a kórtermébe, közölte a Vatikán keddeste. A radikális beavatkozás során eltávolították a jobb alsó tüdőlebenyt. Videóasszisztált sebészeti technikát alkalmaztak. A pápa 3 órán át volt a műtőben, a beavatkozás pedig közel 90 percig tartott. Sikeres volt, nem merült fel komplikáció. Az orvosok megosztották, hogy 14. Leó a műtét után problémamentesen ébredt. Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést, a térségben erősen felhős borongós tájakkal is találkozhatunk, jelentős csapadék nem várható, de elszórtan átmeneti jelleggel kisebb eső, gyenge zápor előfordulhat. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok.
7: Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
6: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: következik.
1: Ó, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Reklámot hallottak.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nőtt az utazások száma és csökkent a késéseké a balatoni vasúti forgalomban. A hatodikosok idén is ugyanazt az oltást kapják. Ma legalább néhány órára mindenhol kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finomhangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is. Több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal, írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Karácsony Gergely szerint népszavazással kellene majd dönteni az olimpia rendezésről. Erről a Telex hírportálon közvetített keddi élő interjújában beszélt. Hangsúlyozva, mindig is olimpia párti volt. A döntési helyzet akkor állhatna fenn, amikor már a shortlisten szerepel Budapest, tette hozzá. A főpolgármester rámutatott arra is, hogy ugyan mindig egy város a szervező, de semmi nem tiltja, hogy más országokat is bevonjanak. Azt mondta, nagyon büszke lenne arra, ha megvalósulna az első nemzet közép-közép-európai olimpia. Mint az interjúban elhangzott, jelenleg a 2036-os olimpiai pályázattal tájékoztatási folyamat zajlik, még nincs budapesti pályázat. A 6. osztályos tanulók idén is a Magyarországon Adakel néven engedélyezett emlékeztető diperteoltást kapják. Akkor is a vakcinágyes tételeinek dobozán a triaxis felirat szerepel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kedden az MT-vel. Hozzátették, ugyanarról a készítményről van szó, amelyet különböző országokban eltérő néven forgalmaznak. Az érintett idegen nyelvű csomagolású tételek hazai felhasználását a gyógyszerészeti hatóság külön engedélyezte. Az NNGK azt írta, megértik, hogy a szokatlan elnevezés és az idegen nyelvű csomagolás kérdéseket vethet fel a szülőkben, de ezekkel forduljanak bizalommal az iskolaorvoshoz vagy a védőnőhöz. Az egészségügyi szakemberek feladata az érthető tájékoztatás és az egyéni egészségi körülmények mérlegelése. Ma többnyire szakadozott felhőzet tovább halad délkelet felé, de emellett is legalább néhány órás délkeleten sok napsütésre van kilátás. Inkább csak az északi és nyugati tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, zápor. A nyugatiasra forduló szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul, míg késő estére 4 és 13 fok közé hűl le a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica. A pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már.
6: Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
9: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
9: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
9: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon!

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Fáj a feje, nem tud aludni, folyton nyávog a macska. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmet.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

a feje? Nem tud aludni. Folyton nyávog a macska. Hangosan horkol a szomszéd. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nőtt az utazások száma és csökkent a késéseké a balatoni vasúti forgalomban. A hatodikosok idén is ugyanazt az oltást kapják. Ma legalább néhány órára mindenhol kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finomhangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is. Több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal, írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Karácsony Gergely szerint népszavazással kellene majd dönteni az olimpia rendezésről. Erről a Telex hírportálon közvetített keddi élő interjújában beszélt. Hangsúlyozva, mindig is olimpia párti volt. A döntési helyzet akkor állhatna fenn, amikor már a shortlisten szerepel Budapest, tette hozzá. A főpolgármester rámutatott arra is, hogy ugyan mindig egy város a szervező, de semmi nem tiltja, hogy más országokat is bevonjanak. Azt mondta, nagyon büszke lenne arra, ha megvalósulna az első nemzet közép-közép-európai olimpia. Mint az interjúban elhangzott, jelenleg a 2036-os olimpiai pályázattal tájékoztatási folyamat zajlik, még nincs budapesti pályázat. A 6. osztályos tanulók idén is a Magyarországon Adakel néven engedélyezett emlékeztető diperteoltást kapják. Akkor is a vakcina egyes tételeinek dobozán a triaxis felirat szerepel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kedden az MT-vel. Hozzátették, ugyanarról a készítményről van szó, amelyet különböző országokban eltérő néven forgalmaznak. Az érintett idegen nyelvű csomagolású tételek hazai felhasználását a gyógyszerészeti hatóság külön engedélyezte. Az NNGK azt írta, megértik, hogy a szokatlan elnevezés és az idegen nyelvű csomagolás kérdéseket vethet fel a szülőkben, de ezekkel forduljanak bizalommal az iskolaorvoshoz vagy a védőnőhöz. Az egészségügyi szakemberek feladata az érthető tájékoztatás és az egyéni egészségi körülmények mérlegelése. Ma többnyire szakadozott felhőzet, tovább halad délkelet felé, de emellett is legalább néhány órás délkeleten sok napsütésre van kilátás. Inkább csak az északi és nyugati tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, zápor. A nyugatiasra forduló szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul, míg késő estére 4 és 13 fok közé hűl a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica. A pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már.
6: Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
9: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
9: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
9: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

ízléssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el. Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Biztos.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel.

fáj a feje, nem tud aludni, folyton nyávog a macska. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Emmanuel Macron Magyarországra jön. A fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű. Ma legalább néhány órára mindenhol kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában kedden. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. A parlamentben díszülést tartanak, hozzátette az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finom hangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is. Több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Emiatt működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Azért, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a mederben, Paks és Dunaszentbenedek között. A határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barackot hívott vissza a forgalomból, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közölte a szervezet kedden az MT-vel. A visszahívás a Naturfood Kft. Által forgalmazott 100 valamint 200 grammos Naturfood aszalt sárga barackra és a Spar Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spar aszalt sárga barackra vonatkozik. Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, azonban az arra érzékeny embereknél allergiás esetenként súlyos reakciót okozhat. Ma többnyire szakadozott felhőzet, tovább halad délkelet felé, de emellett is legalább néhány órás délkeleten sok napsütésre van kilátás. Inkább csak az északi és nyugati tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, zápor. A nyugatiasra forduló szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul, míg késő estére 4 és 13 fok közé hűl le a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már.
6: Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
9: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
9: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
9: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
11: Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt a Ráhel Klub. Mi emberek uraljuk a földet. Sokszor beszélünk erről, és szeretjük azt hinni, hogy ez így is van. De hát itt vannak az állatok, itt vannak a növények. És bizony, vannak olyan emberek, akik jobban szeretik az állatokat, mint az embertársaikat, mert azt mondják, hogy a kutya az ember legjobb barátja. Vagy azt mondják, hogy az ő kis cicája az olyan, de olyan okos, hogy éppen hogy csak meg nem szólal. Nos, az biztos, hogy nagyon sokan szeretik, nagyon sokan szeretjük az állatokat. Hiszen én magam is az állatokat szeretők közé sorolom magam teljes joggal. A Ráhel segítséget szervező alapítvány tagjai, önkéntesei sokszor segítenek állatokon is. Bizony előfordul, hogy egy idősebb hölgy vagy úr már nem tudja a kiskutyáját, kis cicáját megfelelően gondozni, és bizony mi kerestünk annak a házi kedvencnek új otthont. Méghozzá olyan kedves otthont, ahol jobban bántak vele, mint az előző helyen. A mai Ráhel Klubban állatokkal fogunk foglalkozni. Először is hősi állatokkal. Bizony, bizony. Az állatok van úgy, hogy az emberek mellett harcolnak, és van úgy, hogy akár meg is mentik az emberek életét. Nem sokára ilyen hősi állatokat mutatunk be nektek. És ez is jó bizonyság arról, hogy állati barátainkat meg kell becsülni, tisztelni kell, és segíteni kell őket a mindennapokban. Hogy együtt a földön még jobban, még nagyszerűbben éljünk, mint eddig. Most hallgatunk egy kis zenét, aztán találkozunk a hősi állatokkal.

Szeretnék nektek mesélni először is egy hősi medvéről. Nos, medvét már mindannyian láttunk az állatkertben, és tudjuk jól, hogy a medvék nagyon-nagyon régóta részei a világ ökoszisztémájának. Igazából 8 fő fajtája van a medvéknek, és olyannyira nagyszerűen elterjedtek az egész világon, hogy a sarkvidéki jégtől a trópusi erdőkig ott élnek nagyon sok helyen. Hát a legismertebb fajtája igazából a medvének a barna medve, ez Magyarországon is van, de például ott van a grizzly, aztán ott van a jeges medve, az amerikai fekete medve, az örvös, az ajakos, a maláj, a pápaszemes, és persze ott van mindenki kedvence, a panda maci is, az óriás panda. Nos, nem mindegy, hogy melyik az a medvefaj, amely hőssé vált. Néha látni képeket az internet világában arról, hogy jeges medvét etetnek sarkvidéki kutatók, és láthatólag jól érzi magát az a jeges medve az emberek világában, és rendszeresen oda jár némi elemózsiáért, vagy egyszerűen csak azért, hogy játszon a szánhúzó kutyákkal. Aztán van az amerikai fekete medve, vagy baribál, Észak-Amerika legelterjedtebb medvéje, aminek ugye a neve is az, hogy fekete medve, általában fekete vagy nagyon sötét barna a szőrzete. Aztán a jellegzetes fehér félholddal a mellkasán az úgynevezett örvös medve, ami Ázsiában honos. A hosszú karmokkal és a termeszek elfogyasztására specializálódott szájjal rendelkező úgynevezett ajakos medve, ami Indiában elterjedt, vagy a maláj medve, a pápa szemes medve, Dél-Amerika, illetve az ázsiai trópusi esőerdők lakói ezek. És persze a szinte csak kizárólag Kínában élő óriás panda. No, sokfajta medve van, és a medvék többsége mindenevő, tehát az étrendjük a fajtól és az élőhelytől függően jelentősen eltérhet. De hogyha arról beszélünk, hogy milyen hősi állatok vannak, amelyek embereknek az életét megkönnyítették, vagy embereknek az életét megmentették, akkor nagyon valószínű, hogy nem medvére gondolunk, hanem mondjuk gondolunk egy kutyára, amelyik kihúzza a bajba jutott gyermeket akár a sebes áró folyóvízből, vagy kimenti a gyermeket, vagy felnőtt embert, kihúzza akár élete kockáztatásával is a tüzet fokott házból. De valahogy a medve az egy vadállat a mi szemünkben, és nem gondolunk arra, hogy emberi életeket menthet, és nem gondolunk arra, hogy nagyon sokan hálásak lehetnek egy medvének. Pedig bizony volt ilyen. 1941-ben a szovjet gulágból a gulág az büntetőtábort jelent. Nagyon sokszor a sztálini kommunizmus idején az állam, illetve még inkább Sztálin és a barátai ellenségeit ilyen gyűjtőtáborokba, büntetőtáborokba vitték, tehát ez a gulág. Tehát a szovjet gulágból kiszabadultak lengyel katonák. És ezek a lengyel katonák, ezek déli irányban próbálták elhagyni ezt a területet, olyannyira, hogy Palesztina felé mentek. Tehát nem Lengyelország felé. És amikor eljutottak a szír területig, akkor egy kurd fiatal pásztorfiúval találkoztak. A kurdok többek között a mai Szíria területén élnek, és valóban még ma is nagyon sok pásztor van közöttük, hát az 1940-es években pedig még inkább. És ennek a pásztorfiúnak volt egy kis medvebocsa. Ezt a medvebocsot ez a pásztorfiú találta, és próbálta életben tartani ételmaradékokkal. De hát ez nem igazán sikerült, hiszen ő maga is éhezett. És amikor találkozott a lengyel katonákkal, akkor a lengyel katonák némi apró pénzért és néhány konzervért cserébe megvették ezt a medvebocsot
ettől a szír pásztorfiútól. És elvitték magukkal, mint egyfajta házi kedvencet. És a lengyel katonák legyalogoltak egészen Egyiptomig. Elnevezték a kis medvebocsot Wojteknek. Wojtek 1942-ben elkezdett segíteni a lengyel katona barátainak. A lengyelek ételnek azt adták a kis medvebocsnak, ami nekik volt. És hogyha a lengyel katonák szereztek egy kis italt, mondjuk sört, akkor sörre is megitatták. Sőt, mivel nagyon szerettek cigizni, ezért cigarettára is rákapatták. Tehát a kis medvebocs elkezdett dohányozni. Mindjárt folytatjuk a történetet, de először zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

A mai Ráhel Klubban hősi állatokkal foglalkozunk, és az előző részben a különböző medvefajtákat kezdtem el sorolni, és utána pedig elkezdtem mesélni egy történetet, egy valós történetet, ami ugye úgy kezdődött, hogy 1941-ben a szovjet gulágból kiszabadult lengyel katonák egységbe formálódtak, és Palesztina felé vették az irányt, és a szíriai területen ugye találkoztak egy fiatal pásztorfiúval, akitől megvettek némi pénzért és néhány konzervért cserébe egy medvebocsot, és a kurd fiú, tehát ez a szíriai kurd fiú odaadta nekik a medvebocsot. Vojteknek nevezték el a lengyel katonák, és ők gyalogoltak még délebre egészen Egyiptomig, és mindeközben ugye etették a kis medvebocsot, aki közöttük nőtt föl. És a sört is megkedvelte, és bizony-bizony még cigarettával is megkínálták, és olykor dohányzott is velük együtt. A medve hálás volt azért, hogy így szeretik és így foglalkoznak vele, és 1944 elején több csatában a lengyeleknek az oldalán harcolt a nácik ellen. Ez az egész nem egy kitalált történet, hanem nagyon is valós történet. Például Monte Cassinónál 20-25 kilós lövegeket, illetve egyéb más hadi eszközöket tettek hatalmas hátizsákban a hátára, és az ezeket szállította. És amikor a lengyel katonák a csatába mentek a németek ellen, akkor pontosan tudta, hogy melyik oldalon áll, tehát a lengyel barátait védte a németek ellen. A németek pedig rettegtek ettől a medvétől, hát nem csodálom. Egy hatalmas állat hirtelen rájuk támad, marcangolja őket, és borzasztó hangon ordít. Hát természetes, hogy nagyon megijedtek. Nos, a második világháborúnak egyik érdekessége volt ez a Vojtek nevű lengyel medve, aki ugye úgy volt lengyel medve, hogy igazából Szíriában született, de a lengyelek fogadták be, és ők nevelték föl. És a különböző háborús téli híradó felvételeken szerepelt, és képzeljétek el, hogy megtanították még szalutálni is. Tehát amikor látta, hogy a kis barátai felemelik a kezüket, akkor ő a mancsát felemelte, és így próbált szalutálni. Mindig oda ment a medve, ahová ez a lengyel katonai csoport ment. És a világháború vége felé őket Edinburgh-be, Skóciába helyezték, és itt ment nyugállományba, úgymond ez a medve. Nem tudott velük már hazatérni Lengyelországba, hanem az Edinburgh-i állatkertnek a dísz lakójává vált, és mivel róla film is készült, tehát újra mondom, ez egy valós és értékes történet, nos, rendszeresen lengyel turista csoportok meglátogatták őt ebben az állatkertben, Skóciában, és annyira szerette a lengyeleket, hogy ugye a füle a különös lengyel nyelvhez hozzá volt szokva, és feljegyezték róla, hogy ugrál, és mintha táncoló mozdulatokat is tenne, amikor erős hangon, nagy hangon lengyelül beszéltek hozzá, és kiabáltak, hogy itt van Vojtek, és akkor lengyelül még az, hogy medve, stb. Tehát felismerte évekkel, évtizedekkel azután is, hogy már elszakadt a régi barátaitól is a lengyel nyelvet. Nos, ő a második világháború egyik legismertebb állati hőse. Tehát amikor arról beszélünk, hogy 8 fajta medvefajta van a világon, és ott van az ajakos medve, meg az örvös medve, meg a barna, meg a fekete, meg a grizzly, meg a jeges medve, stb., akkor emlékezzünk meg arról, hogy Monte Cassinónak, ennek a hatalmas második világháborús csatának az egyik nagy hőse, egy csodálatos barna medve volt, amely az életét kockáztatta emberi barátaiért, és sok-sok életet megmentett. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk, és megismerkedünk más állati hősökkel is.

Az elmúlt részekben egy hős medvéről, Wojtekről meséltem nektek, és arról, hogy az állatok bizony az életüket tudják adni az emberekért, és nagyon meg kell becsülni állati barátainkat. Az első világháborúban még nagyon gyakori volt az, hogy postagalambokkal üzengettek egymásnak a különböző, akár ostrom alatt álló katonai csoportok, és így próbáltak embereket menteni. A postagalambok már a rómaiak és a görögök idejében is arra a célra szolgáltak, hogy ahogy a nevében is benne van, hogy postagalamb, tehát leveleket küldtek velük, és mivel magasan tudtak röpülni, csak a legjobb nyilasok, a legjobb íjászok tudták nyillal lelőni őket, ezért viszonylag biztonságban tudtak híreket közvetíteni. Az első világháború végéig már csak alig pár hét volt hátra, amikor Charles Whittlesey, amerikai tiszt, 500 fős csapata nagyon nehéz helyzetbe találta magát. Ez 1918. október 3-án volt, amikor az ellenséges csapatok mögött, az ellenséges vonalak mögött csapdába kerültek. Nos, az történt, hogy ez a Charles Whittlesey, aki egyébként 1884 és 1921 között élt, ez az amerikai tiszt éppen postagalambot küldött a feletteseinek, és azt találta ki, hogy ebbe a postagalambi üzenetbe ezúttal nem csak azt írja bele, hogy itt és itt milyen állapotban vannak a vonalak, a csapatok, hogy mit kellene esetleg tenni, itt és itt milyen állapotban vannak a

0: és német erők Cseremit is eltalálták, és súlyosan megsérült. De a levelet még sikeresen kiízvesítette, és utána ápolták, és még körülbelül egy évet élt ez a kedves kis madár, de a levél, mivel megfelelően megkapták, ezért megmentette 194 embernek az életét, és köztük a Charles Whitley-nek, ennek az amerikai tisztnek is megmentette az életét, és ez azért is fontos volt, mert az első világháborúban ugye még a postagalamboknak jelentős szerepe volt, de egyre többen azt mondták, hogy hát minek ez, hát nincs ezekre szükség, és amikor ez a 194 ember ez életben maradt, és egyértelműen egy hős madár miatt, tehát a Cser Ami miatt, ami azért is volt fontos, mert a galambok, amikor lőnek rájuk, akkor hát ugye tovább repült, tehát nem magát mentette, hanem a feladatát teljesítette. Tehát ez felhívta a figyelmet arra, hogy valóban egy ilyen picike jószág mennyi embernek az életét meg tudja menteni. Tehát 194 embernek az életét mentette meg. Ez nagyszerű dolog. És meg kell becsülni a galambokat is, és tudjátok, hogy mai napig is a postagalambokat sok területen olyan módon becsben tartják, hogy bajnokságokat is rendeznek számukra. Nos, zenélünk egyet, aztán egy hőség kutyával ismerkedünk meg.
1: Let's hear the invitation of the prophet Hosea as he calls us to return to the Lord with a promise that he will heal us, revive us and restore us so that we may live in his presence.

Az elmúlt percekben megismerkedtünk Wojtekkel, aki szerette a sört és a cigarettát, és nem mellékesen medve volt, valamint Cherrel, akit nem tudtak megállítani a németek, és ő maga egyedül ez a picike galamb 194 embernek az életét, köztük a gondozójának, Charles Whitley-nek az életét is megmentette. Nos, most nézzünk egy kutyát. Az amerikai sereg oldalán a II. Világháborúban több ezer kutya került bevetésre. A legismertebb köztük egy német juhász, egy kólia és egy husky keveréke volt. Elsősorban 1943-ban tüntette ki magát Chips, tehát így hívták Chips, amikor a szövetségesek partra szálltak olasz területen, pontosabban Szicíliában. Amikor az amerikaiakra jól takart bunkerekből elkezdtek lőni az olaszok, akkor Chips egyedül, tehát a kutya egyedül betört a bunkerbe, és elhallgattatta a lövészeket, tehát megtámadta őket. Pár perccel később a kutya kikísérte a négy lövészt. Tehát annyira vadul megtámadta őket, hogy egy maga, ez a kutya, négy lövészt le tudott fegyverezni. És még ugyanazon a napon Chips leleplezett néhány olasz katonát, akik be akartak épülni az amerikaiak sorába, hát kiszagolta, hogy más a szaguk. És remek szolgálataiért több kitüntetést is kapott, amit az amerikai politikusok hát nem díjaztak. Mert az amerikai politikusok akkor azt gondolták, meg úgy nyilatkoztak, hogy hát egy kutya mégis hogy kaphat ilyen nagy kitüntetést. Egészen addig, amíg a négy lövészt legyőző Chipsnek újabb nagy bátor tetteiről nem értesültek. És képzeljétek el, hogy a kongresszus végül is 3 hónap vita után megtiltotta, hogy az állatok bárminemű katonai rendfokozatot kapjanak. Azért, mert ez a Chips nem csak ezeket a hűstetteket, hanem más hűstetteket is végrehajtott, és bizony arról volt szó, hogy kinevezik hát legalábbis őrmesternek, vagy szakaszvezetőnek. És higgyétek el, hogy ez nem vicc, hiszen Wojtek, a híres lengyel medve például szakaszvezető volt. Tehát vannak ilyen dolgok. Nos, Chipset megfosztották az érdemrendjeitől ezek után, a 3 hónapos vita után, hogy ugye egy állat nem kaphat emberi kitüntetést, de hát Chipset ez nem nagyon érdekelte. Chips ugyanúgy hősi tetteket hajtott végre, és tovább teljesítette a szolgálatát. Majd 1945 végén visszatért eredeti gazdájához, New York államba, és ott élt még hosszú ideig, gazdái nagy örömére. Nos, a mai nap megismerkedtünk Cherrel, a hősi galambbal, aki 194 embert mentett meg, megismerkedtünk Wojtekkel, aki szerette a sört, a cigarettát, és nem mellékesen szakaszvezető volt, hiába volt egy nagy, hatalmas barna medve. És Chipssel is, aki kiérdemelte az érdemrendeket, de megfosztotta tőle az amerikai kongresszus 3 hónapi vita után. Ez a 3 állati hős, amiről egyébként a 3. évezred extra újságjában olvastam, meg az interneten is több helyen. Nos, jó bizonyíték arra, hogy nagyon meg kell becsülni állati barátainkat. És kérlek benneteket, hogyha most mellettetek van valami kedves kis kutyus vagy cica, akkor simogassátok meg az én nevemben is, hiszen mi magunk is itt a Ráhel segítséget szervező alapítványnál nagy becsben tartjuk állati barátainkat. És ki tudja, milyen idők jönnek ránk, bizony lehet, hogy eljön az idő, amikor megmentik megint az életünket, ahogy előttünk sokaknak az életét megmentették ezek a nagyszerű barátok. Most a Ráhel Klub lassan a vége felé közeledik. És engedjétek meg, hogy áldást mondjak az állatokra. Tudjátok, hogy mi itt Istenben bízó emberek vagyunk, nagyon sokan a Ráhel segítséget szervező alapítvány körül. Nos, akkor mondom az áldást, de mondhatjuk együtt is. Drága Istenem, köszönöm, hogy vannak állatok a Földön. Köszönöm, hogy én is szerethetem állati barátaimat, és gondoskodhatok róluk. Köszönjük, hogy ők hűségesek és szeretettel vannak felénk.
Köszönjük, hogy segítesz nekünk, hogy minden állatkínzás és állatokkal való rossz dolog ellen fel tudjunk lépni, és hogy megbecsüljük állati barátainkat. Hálásak vagyunk az állatokért. Isten dicsőségére élnek ők is. Köszönjük, Uram, hogy meghallgattál bennünket. Ámen. Ámen. Ahogy az előbb mondtam, simogassátok meg kedvenc kutyátokat, kedvenc cicátokat az én nevemben is. És dicsérjétek meg őket, mert nagyszerű tulajdonságaik vannak. És bizony csodálatos kegyelem, hogy Isten az ő jóságából állati barátokkal látott el bennünket. Ma elbúcsúzunk, de egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Továbbra is fél óránként járnak a balatoni kompok, hamarosan véget érhet Montenegro EU csatlakozási tárgyalás sorozata. Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT honlapján közölt adatok szerint az első kompok indulási ideje nem változott. Szántódról 7 órakor, Tihanyrévből 7.15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihanyrévből 19.15-kor indulnak. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára, tájékoztatta az Egészséghídja Összefogás az Egészségért a Merák ellen Egyesület az MT-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mellkezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalom biztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MT-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben közel 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak. A Városliget Európa legjobb nagyvárosi parkja díjat nyert el, közölte a Városliget vezérigazgatója Budapesten. Györgyevics Benedek sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy az elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte, a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart. Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést, a térségben erősen felhős, borongós tájakkal is találkozhatunk, jelentős csapadék nem várható, de elszórtan átmeneti jelleggel kisebb eső, gyenge zápor előfordulhat. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója, Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már.
6: Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
9: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
9: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
9: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
5: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
11: Kellemesen szép délután kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak. A mikrofonnál Robit hallhatjátok, és itt van velem Karina és Sanyi is. Sziasztok!
12: Sziasztok, köszöntünk minden kedves hallgatót és kollégát.
13: Sziasztok, én megköszönöm minden, vagy köszöntök minden új és régi hallgatót.
11: Köszönöm, meg is köszöni, Karina.
13: Seket nem köszöngetlek, mert minden nap találkozunk itt több órát is, hogy ti.
11: Ha már itt vagyunk, akkor mondom, hogy mai műsorunkban ismét lesz vendég, méghozzá Szőke Tóth Cecília, a Magyar Színház munkatársa, aki narrál látássérültek számára, sőt hallássérültek számára is akadálymentesítés. Szóval ebben jobb belemagyarodtam, tehát akadálymentes előadásokat biztosít. Igen, így a helyesen.
13: Egy nagyon kedves, nagyon tündéri, nagyon empatikus, nagyon segítőkész és nagyon jó az akadálymentesítés. Bármelyik egyesület is csinálja, tapasztalatból mondom.
11: Na, vele fogok beszélgetni, az ő életútját, munkásságát ismerhettek meg a mai műsorunkban. Ezt a magát, az riportot, interjút természetesen YouTube-on is visszatudtok minket hallgatni, vagy YouTube-on is visszatudjátok hallgatni. Ezen felül pedig gyorsan mondom elérhetőségeiket, www.lépésradio.hu, valahonnan visszahallom a saját hangom. A rádióba is visszament, már hallom közben önmagam visszafelé. Szóval a lényeg az, hogy www.lépésradio.hu, itt van egy kívánságdobozunk, hallgatói messenger csoportunk, ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, illetve a többi közösségi platformon is megtaláltok minket, lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok fel a csatornáinkra, illetve aki YouTube-on hallgat majd minket, elsősorban a Ceciliával készült interjú lesz most hallható majd, azoknak pedig kérem, hogy iratkozzatok be, amíg nem tettétek meg YouTube csatornánkra, illetve lájkoljátok, hype-oljátok anyagainkat, de írhatok nekünk e-mailt is.
12: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
11: No, hát ezt követem pedig még mielőtt elkezdem a Ceciliával a beszélgetést, köszöntjük a mai névnaposokat. A Helének ünnepelnek, a Helena angol és francia formájából. Minden Helén nevű hallgatóknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik a mai napon születtek, nekik nagyon sok boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel október 14-én, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Én amondó vagyok, hogy indítsuk műsorunkat egy kis zenével, aztán pedig jövök vissza, és beszélgetek Szabó Tóth Ceciliával. Valamit akartál, Sanyi, még mondani? Hallottam,
12: hogy... Valamit azon vigyorgok magamba, hogy... Mi?
13: Szőke nem Szabó.
12: Szőke Tóth Cecília.
13: Szőke Tóth, de nem Szabó, nem baj, egyszer.
11: Nem, én Szőke Tóth Ceciliát mondtam, nem?
13: Szabó.
11: Akkor én kérek elnézést Ceciliától, vagy minden hallgatótól, hogy most másra. Elsőre biztos, hogy Szőke Tóth Ceciliát mondtam.
12: Igen, mindegy, a lényeg az, hogy most itt a névnapról az jutott eszembe, és bocsánat előre minden Helentől, csak a Álvölgyi János Rózsa Gyuri paródiája itt eszembe, amikor mondta, hogy Helénke beszorult a kerékbe.
11: Jó!
13: Annyi!
12: De igen.
11: Na, én nem mondom, hogy akkor zenéljünk, aztán pedig jövök vissza Ceciliával.

0: Ez itt a Lépés Rádió, benne a Lépés délután, és a Lépés délután, illetve a Lépés délután podcast mai vendége Szőke Tóth Cecília, a Magyar Színház munkatársa. A pontos titulusod egyébként gyönyörűen meg van fogalmazva, hogy a társadalmi, segíts ki, a társadalmi felelősségvállalási referens?
1: Igen, igen, társadalmi felelősségvállalási referens a státuszom.
0: Szeretettel köszöntelek.
1: Jó, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a rám gondolást, meghívást. Igen, most mindenféle is van a társadalmi felelősségvállalási státuszon belül, szóval most már azért ez mindig egyre dagad, ez a munkakör, mert azért ez eleinte így a szervezetekkel való, érdekképviseletekkel való közönségszervezés, ez tartozott alá, jelnyelvi tolmácsok leszervezése, de most már ugye a társadalmi felelősségvállalásban volt jótékonysági program is, illetve most már erősen ide soroljuk, mint ahogy minden más színház is, a színházi nevelés is egyfajta ugye, társadalmi felelősségvállalási kategória, csak mi így a mi színházunkban ennek most egy nagyobb műhelyt szánunk, szóval nem egészen ez alá, sőt nem ez alá a státusz alá tagoztuk be. Igen.
0: Kezdjük egyébként így a legelején, te hogyan kerültél kapcsolatba? Egyrészt a Magyar Színházzal, a szakmai pályafutásod hogy indult, és hogy kerültél a Magyar Színházhoz, meg egyáltalán a látássérültek, meg a, úgymond a nem csak látássérült, mert jól tudom, hallássérülteknek, mint említetted már, jeltolmács szervezés, stb. Tehát, hogy ez honnan jött, és hogy alakult ez ki az évek során?
1: Én a Kolping általános iskola és sportgimnáziumban tanítottam, amikor 2015-ben indult egy audio-narrátor képzés, és akkor nekem ott a tantestületben volt egy látássérült kollégám, akivel így jó ismerettség, jó barátság volt, és mindeközben a színművészeti pedig akkor az akkori NFSK-val indított egy ilyen ingyenes modellprogramot, ezt az audio narrátor képzést, és a kolléganőm hívta fel rá figyelmet, hogy éppen az utolsó éven volt, ami azt jelenti, hogy volt egy ballagó osztály, után mindig kapnak, vagy általában igyekeznek a pedagógusoknak adni egy év ilyen pihenőidőt, egy ilyen szünetet, és ebben a, hát hogy ez ebben a szünetben biztos belefér az, hogy valami plusz tanulmányt, képzést, továbbképzést végezzek, és akkor így jött ez az audio narrátor képzés, ahová felvételt nyertem, és ennek a befejezése az úgy nézett ki, hogy létrehoztunk egy egyesületet, az AKU egyesületet, amiben akkor alapító tag voltam, de aztán elég gyorsan kiléptem ebből, mert hogy így az AKU-val elmentünk, és bekopogtattunk külszínházakba, hogy van-e erre érdeklődés, így az akadálymentesítésre, és akkor a Magyar Színházban az akkori igazgató tudta, hogy mi ez, és hogy annyit mondott, egy pici időt kér, és majd visszahív minket, és akkor végül úgy keresett meg minket, hogy ő erre tud egy státuszt, egy 8 órás munkát, és akkor így jött az, hogy egyesületileg ezt így nem vállaltuk el, viszont én pedig örömmel vállaltam ezt a 8 órás munkát, és akkor ezáltal az egyesületből meg utána ki is léptem.
0: Na most mit szeretsz leginkább a munkádban? Mi az, ami a mai napig új kihívást jelent számodra?
1: Szeretem a munkámban ezt a... Hát egyrészt, hogy a látássérülteknek élmény, tehát a kulturális esélyegyenlőség, ez megadatik. Másrészt, hát amit én szeretek ebben, ez az előadásoknak a megfigyelése, tehát az, hogy odafigyelni, észrevenni azt a részletet, hogy elkezdeni azt, hogy strukturálni, hogy tulajdonképpen így a megfigyelésben milyen sorrendiséget kell alkalmazni, tehát hogy mi a legfontosabb dramaturgiailag, mit kell kiemelni, mi az, aminek mondjuk egy tárgynak, jelmeznek, kelléknek végig kell követni a darabon keresztül a sorsát, azt hol kell először megemlíteni, szóval az ezzel járó ilyen kihívásokat, és leginkább a szövegírást, és persze magát a megvalósítást is szeretem, amikor érkeznek a látássérültek, vagy előadás végén visszajelzést adnak arról, hogy milyen volt. Úgyhogy te tulajdonképpen szinte azt mondom, hogy az egész folyamatát. A közönségszervezés az, amit szívesen átadnék ebből másnak.
0: Na, egy kicsit tekintsünk be most az audio narráció világába, és tudjuk meg, hogy hogyan válhatnak a színpadon látható események a látássérültek számára is átélhető történetti eseményeké. Mit jelent pontosan az audio narráció, hogyan kell elképzelnünk a működését egy színházi előadás során? Én soha nem voltam, még elárulom neked, audio narrát színházon, filmet már néztem, tehát mozifilmet, tévéfilmet, amit narráltak különféle elsősorban streaming szolgáltatók által, de kimondottan színházban nem voltam. Hogy kell ezt elképzelni?
1: Úgy kell elképzelni, hogy van egy eszköz, ez most egy ilyen rádióvevős itt a Magyar Színházban, de volt egy applikáció is, egy ingyenesen letölthető applikáció, az pedig egy wifi rendszerrel működött, egy ilyen belső zárt wifi rendszerrel. Ezt most éppen felújítottuk, csak még az maradt el, hogy le is próbáljuk, hogy teljes 100%-kal működik. Ez azért nagyon kényelmes, mert ugye mindenki a saját okostelefonján a számára legkényelmesebb fülhallgatóval, fejhallgatóval hallgathatja az élő audio narrációt, hogyha pedig ez a rádió...
0: Ez nagyon jó hangzik. Ez nagyon jó hangzik.
1: Igen, és ez ráadásul óriási szabadságot ad ugye a látássérülteknek, mert tulajdonképpen én nem, tehát ha van kísérőjük, azon kívül nem szorulnak semmiféle segítségre, hanem abszolút ez egy hát teljesen ugye megvalósul az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség, tehát megveszi a jegyet, helyet foglal, megy a narráció, és igazából rácsatlakozik, és előadás közben hallja, hogy a dialógusok szünetében, hogy milyen történések vannak még.
0: Ez fontos, ez fontos, hogy a dialógusok szünetében történjen, tehát hogy rábeszélésre azért oda kell figyelni, mert lehet, hogy pont adott szereplő szövegét beszéljük túl, vagy át, nem? Tehát, hogy azért nagyon nehéz a narrátorok feladata.
1: Igen, ez mindig a dialógusok szünetében van. Azért, mert ez a rábeszélés ez nagyon zavaró. Tehát akkor tulajdonképpen tényleg egyiket sem hallják igazán jól a látássérültek, tehát egyik beszélőt sem.
0: De annak a megfigyelése, hogy mikor van szünet, hogy mikor tud.
1: Ja, hát ez,
0: tehát ez egy hatalmas nagy figyelmet igényel a narrátor részéről is.
1: Hát ez bekerül a szövegkönyvbe, tehát készítek egyfajta, vagy mi narrátorok készítünk egy audionarrációs szövegkönyvet, ami azt jelenti, hogy a darab szövegébe a megfelelő helyekre, tehát azokra a dialógusoknak, azoknak a végére, vagy azokhoz odaírjuk a narrációt. Tehát, de attól persze figyelni kell, megkövetni kell mindvégig, hogy éppen ugye melyik párbeszédnél, melyik monológnál tart, és hogy aztán mit kell gyorsan beszúrni, hogy milyen esemény történik.
0: Na most hogyan készül egy színházi előadás audio narrációja az első előkészületektől egészen a bemutatói?
1: Hát úgy készül el, hogy ugye mikor elkezdődik általában a nagy színpadokon a 6-7-es próba folyamat, akkor az ember megkap egy szövegkönyvet, azt esetleg már elolvassa, ismerkedik vele, és tulajdonképpen most már annyira így terheltek ezek a nagy színpadok, hogy egy nagyon intenzív hétnél, a főpróba hétnél nem igazán jut több idő a nagyszínpados próbákra. Szóval nem úgy van, mint réges-réges-régen, hogy még múlt században, hogy igazából ha van egy ilyen bemutatásra váró előadás, akkor akár több hetet is a nagy színpadon próbálunk, és akkor addig nem játszanak igazából esténként. De mivel nálunk van délután is, ez egy családi színház, családi és ifjúsági színház, délután is, délelőtt is előadás, ugye azért ritka ez a nagy színpadi próba, de amikor bekerül a főpróba hétre, akkor én olyan hét közepén kérek egy felvételt az előadásról, vagy akkor már bemegyek, megnézem a díszletet, és akkor általában a premier az vagy péntek, vagy szombat, és akkor addigra elkészül ez az audio-narrációs szövegkönyv, és mindig azt mondjuk, hogy a normál premiert az ugye nem szoktuk így akadálymentesíteni, hanem mindig a más, tulajdonképpen a második előadás, ami elsőnek nevezünk, mert az első a premier, a második az meg az első előadás, az szoktuk az első akadálymentes premier, szóval, hogy a másnapi az egy általában igyekszünk úgy, hogy jelelt narrált előadás legyen, ha össze lehet hozni, úgyhogy egyszerre valósuljon meg, hogy hiányelvi tolmács is van.
0: Hogyan lehet eldönteni, hogy egy előadás során mely vizuális történéseket szükséges elmondani, és melyeket érdemes konkrétan a néző, azaz a hallgató, mert látássérültekről van szó, de mondjuk mi is, én is úgy mondom, hogy nézem az előadást, képzeletére bízni.
1: Én azt gondolom, hogy mindig az elsődleges, aminek ugye a történet szempontjából, tehát dramaturgiailag van mondani valója, vagy valamiféle kulcsfontossággal bír. Tehát a dramaturgiai mondani való az első, amit le kell írni, és ha ez egy vizuális kép, tehát ez egy vetítésbe jelenik meg, akkor mindenképpen kell erre valahogy időt találni. A második szerintem, ami így megosztja ezt, az hogy mi az, ami ilyen nagy változás lett. Tehát, hogyha mondjuk egy jelenetváltozást, egy új helyszínváltozást, mondjuk egy ilyen vizuális elemmel, akár díszletváltozással, akár vetítéssel jelenítenek meg, akkor ezeket fontos leírni. A másik szerintem az idő, tehát az idő mondja még meg, hogy mit, mert ha mondjuk egy olyan változás van, amikor egy picit elsötétül a színpad, meg, hogy mit, mert ha mondjuk egy olyan változás,

0: Most egy narrátor narrál, vagy van több narrátoros előadás?
1: Nem, nem, mindig egy előadást egy narrátor narrál, ebben nincsen váltás, vagy szóval egyedül szoktuk így végigvinni. Jelnyelvi tolmácsolt előadásunk is nálunk úgy van, hogy egyedül viszi végig a tolmács, de voltam már a Víg Színházban olyan előadáson, ahol váltották egymást.
0: És egyébként neked hány olyan munkatársad van, aki narrál? Vagy te magad is narrálsz egyébként?
1: Én magam, igen, én magam narrálok. Nekem nincs munkatársam, aki még narrálna rajtam kívül. Tehát én vagyok az egyedüli, sőt, Robi, én vagyok azt hiszem még mindig, aki így kőszínházban főállású, de az már szerintem egy nagyon nagy lépés, hogy különben az AKU Egyesületnek az audio narrátorai magyar gyártású sorozatoknak írják a szövegkönyvét. Most már azt hiszem, hogy talán azt még lehet, hogy nem AI mondja fel, lehet, hogy azokat még ezeket a napi sorozatokat színész, de már nagyon sok ilyen streaming szolgáltatónál a megírt audio narrációs szöveget azt AI mondja fel, ugye úgy, hogy
0: igen, ezzel már találkoztam.
1: Igen, ezért tűpontosnak kell lennie, viszont itt ez esetben ugye ez egy mindig egy élő narrálás a színház, és ebben egyedül vagyok, aki főállású vagyok, de mondom, már az AKU Egyesületből is van, aki főállásban meg tud élni csak abból, hogy narrál, hogy narrációt ír, narrációs szövegkönyvet ír.
0: Na most folytassuk azzal a beszélgetésnél, hogy egy picit zenélnénk, hogy elmegyek én színházba, egy akadálymentes színház előadásra. Az teljesen az előzetes tájékoztatást az előadás megtekintéséig, mi történik. Most képzeljük el azt, hogy például én, mint látássérültként elmegyek a Magyar Színházba, hogyan tudom megszervezni a látogatásomat, és milyen segítségre számíthatok?
1: Hát arra, Robi, hogy ha jegyet szeretnél vásárolni egy ilyen narrált előadásra, akkor ahhoz regisztrálnod kell, ugyanis úgy van, hogy nem minden előadásunk audionarrációval kísért, általában így négy előadást mindenképpen megszoktunk, vagy megszoktam jelölni a hónapban, tehát hogy egy hétvégén egy legalább legyen, tehát hogy hétvégén te ezekből a nagy szuperprodukciókból mindig legyen akadálymentesített előadás, és hogyha ezt így megvan, hogy bocsánat, a programban, hogy melyik lesz az akadálymentesített, akkor regisztrálni kell. Az akadálymentesítés kukac mszínház.hu e-mail címre, vagy lehet hívni a szervezési osztályon Szabó Adriánt, vagy akár engem is, és jegyet kell foglalni. És van most már egy új kritérium, hogy nem igény szerint van, mert régebben, ha egy látássérült volt, akkor is narrált volt az előadás, most viszont a Magyar Színházzal azt az egyességet kötöttük, hogy, és hát ezt beszéltük meg egymás közt, hogy legalább 10 fő jelentkezzen egy narrált előadásra, és a 10-ből minimum 5 fő legyen látássérült. Tehát, hogy lehet az is, hogy mondjuk 8 plusz 2, tehát 8 látássérült, 2 kísérő, de hogy abból a minimum létszámnak 5-nek meg kell lennie, és akkor lehet narrált az előadás. Viszont a jó hír az, hogy visszafelé is működik. Tehát ha nincs egy előadás eltervezve, vagy nincs kérve a műsorban, hogy narrációval kísértesz, de megvan minimum ez a létszám, mondjuk ilyenkor azért jó, ha egy picit több, akkor lehet jelezni a szervezés felé, vagy a jegypénztár felé, hogy egy vezetői kértést megér el, hogy van itt egy csapat, és szeretnék, ha ez az előadás narrált lenne, és akkor természetesen arról is lehet szó.
0: Tehát, hogyha én egyedül elmegyek a színházba, akkor az nem lesz narrát semmiképp, mindenféleképp azt csoportosan nem kell, hogy igen, menjünk.
1: Igen. Nem kell, igen, de hogy nem kell úgy feltétlen csoportosan, de hogy mindenképpen regisztrálnod kell, és akkor ott bármelyik munkatárs el tudja mondani, hogy hát most mondjuk az 1001 éjszakára a hétvégén, most nem

0: jelentkezett csak egy látássérült, egy kísérő, úgyhogy ők amint megvásárolták a jegyet.
1: És a kísérő nélkül megyek?
0: El lehet a kísérő nélkül is, akkor is lehet jönni a színházba. De például a következő hétvégi Wonderland előadásunkra meg már minden akadálymentes jegy elkelt.
1: Na most azon felül, hogy ugye mondtad, hogy most ilyen rádiótechnológiás megoldásra tudjátok megoldani a narrációt a színházban, de volt ez a mobil alkalmazás, illetve várhatóan lesz is a jövőben, és hogy ez mennyire tök teljesen kényelmes. Ezen felül és a narráción felül a látássérült kap bármilyen segítséget? Például, hogy színház közben most mondok egy olyan, bármit szeretnék, most mondok egy példát, színházszünetbe kimenne a mosdóba, vagy a büfébe, hogy valaki, van arra lehetőség, hogy segítséget kapjon egy látássérült, vagy bármire? Tehát, hogy ilyen lehetőség, vagy ilyen segítséget tudok nyújtani?
0: Közösségi szolgálatot végző diákokat szerveztünk már régen ilyen segítségre, mert hogy ugye a középiskolákban meg kellett lenni legalább 50 óra ilyen közösségi szolgálatnak, és akkor őket vontuk be, és ez egy nagyon jó kis program volt, mert hát azért mégiscsak így a látássérültek közösségéről, világáról mégiscsak többet tudtak meg, vagy többet tudott meg ez a korosztály, meg hát természetesen más egy ilyen személyes találkozás, személyes tapasztalatokról kérdezni valakit, ha tudtak a gyerekek, vagy a fiatalok. De különben általában, most ez még nem indult el az idén, tehát még nem szereztem így diákokat, vagy nem hirdettük meg különböző iskolákba, viszont nagyon felkészültek a nézőtéri felügyelőink, de szeretik természetesen, ha előre jelzem nekik, hogy mondjuk most lesz 10 érintett, abból 2-3 nap nincsen kísérő, úgyhogy picit figyeljenek jobban, de hogy az is ilyen elég gördülékenyen szokott menni, hogy igen, már tudják, hogy úgy kell kísérni, hogy megkérdezik, hogy jó kísérni az érintettnek, tehát hogy mondja meg ő, hogy szeretné, hogy könyökét, vagy vállát, vagy hol, mit foghat a kísérőnek, a vezetésnél, illetve hát nyilván, ha egy ilyen, nem tudom én, extra kérés érkezik, hogy a fönti büféből kér egy kávét, nyilván, ha van rá kapacitás, akkor nagyon szívesen segítenek, ha éppen meg kevesebben vannak, akkor meg biztos pici türelmet kérnek, de megvalósítják időben azt is, szóval nagyon-nagyon felkészült a csapat, akik a nézőtéri felügyelők.
1: Mielőtt meghallgatunk egy dalt, előtte még egy kérdésem van, hogy azzal kapcsolatban milyen információt tudsz adni hallgatóinknak, meg egyúttal nekem is, mert én is kíváncsi vagyok, hogy milyen jegyvásárlási kedvezmények és egyéb lehetőségek van a fogyatékossággal élő nézők számára. Mit tudtok biztosítani, vagy van erre bármilyen kedvezmény, hogy például egy látássérült vagy hallássérült megy egy narrát vagy jeltolmáccsal felvértezett előadásra?
0: A látássérülteknek féláron adjuk a jegyeket, és hát általában pont amiatt, hogyha valakinek van látásmaradványa, akkor 5.-6. sor közepétől egészen a széléig lehet jegyet választani, ugye nyilván annak függvényében, hogy még mi az, ami értékesíthető. És a kísérőknek pedig 25% kedvezményt adunk. És akkor egyszer-egyszer meg most már itt tettünk pici hát engedményt arra nézve, hogy nem csak így az 5.-6. sorban, hanem ha valakinek annyira nem engedi meg ezt sem a pénztárcája, akkor esetleg egy kicsit olcsóbb kategóriába kerestünk nekik helyet, és akkor onnan nézték az előadást. Ugye ha narráció van, akkor jó, ez inkább akkor nem jó, ha nincs narráció, hogy mondjuk valaki az erkélyen ül, ahol rosszabbak a láthatósági viszonyok, és mondjuk még narrációt sem kell, és látássérült is. Szóval, hogy de különben pedig általában mondom, 5.-6. sor a látássérülteknek 50, a kísérőknek meg 25% kedvezményt adunk.
1: Értem, de azt gondolom vonatkozik ugyanúgy siketek nagyot hallók számára is, meg a gyengén látók számára is, mert ha valaki meg lát valamennyit, akkor az meg valószínűleg, hogy az első sorokba szeretne ülni, hogy minél közelebbről lássa.
0: Így van. Tehát természetesen gyengénlátóknak is jár a kedvezmény, meg az is, hogyha tehetjük, akkor kérhet természetesen közelebbre jegyet, illetve a siketeknél is így az 5.-6. sorban kijelölve, csak akkor mondjuk a látássérültek jobb oldalon, a siketek a bal oldalon vannak, és nálunk Takács Erika és Vörös Zsolt, akik jelnyelvi tolmácsok, és tolmácsolják az előadásokat. És akkor igen, a siketeknek a 5.-6. sor, és ugyanígy féláron jöhetnek a siketek, és a kísérők pedig 25%-kal. Ott az a nagy különbség még, hogy a minimum létszám ugyan 10, de ebből 8-nak kell érintettnek lenni. Mert hogy azt vettük észre, hogy a siketek tök jól el tudnak jönni kísérő nélkül is a színházba. Tehát, hogy van olyan, hogy 3-4 siketért jelnyelvi tolmácsol, vagy az Erika, vagy a Zsolt. És akkor ezt egy picit így inkább azt szerettük volna, hogy ösztönözzék egymást az emberek, hogy jöjjenek a színházba.
1: Értem, innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést.
0: Addig, Robi, tartsam úgy.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és folytatom a beszélgetést Szőke Tóth Ceciliával, a Magyar Színház munkatársával, aki hát az társadalmi esélyegyenlőségek, hát mondhatni szakembere, és igazából narrációval és színházi narrációval foglalkozik a most bekapcsolódó hallgatóknak, gyorsan, röviden, tömören, hogy összefoglalja, mivel is foglalkozol, és folytatjuk a beszélgetést méghozzá azzal a témakörrel, hogy az akadálymentesítés és a társadalmi szemlélet formálás, ez nem csak eszközökről, szolgáltatásokról szól, hanem arról is, hogyan viszonyulunk egymáshoz, és mennyire tudunk odafigyelni a különböző igényekre. A látássérült nézők mellett a hallássérült közönség számára, és mint már beszéltük, biztosítotok akadálymentesített előadásokat. Arról is beszéltem már, hogy nagyjából milyen lehetőségek állnak a rendelkezésükre, viszont erről részletesebben nem beszéltünk, hogy ők ugye kapnak jeltolmácsot. De ezen felül milyen, bármilyen további segítséget tudtok nyújtani a hallássérültek számára, amikor egy jeltolmácsos előadás van, vagy itt csak a jeltolmácság adott, és igazából az előadás megtekintése.
1: Nem, van egy hallássegítő rendszerünk is, tehát a siketeknek a jelnyelvi tolmácsot tudjuk biztosítani, a nagyot hallóknak pedig van egy Roger nevű hallássegítő rendszer, és akkor okos mikrofonokkal picit feljebb tudjuk hangosítani a színpad hangját, illetve hát inkább úgy fogalmaznék, hogy a színészek hangját, tehát a műsor hangot, és akkor ők azt szintén egy úgynevezett MyLink van a nyakukba akasztva, és akkor ha valakinek ezzel az eszközzel kompatibilis a hallókészüléke, akkor akár a saját hallókészülékét is tudja hallgatni, ha pedig nem, akkor hát ez ugye olyan, mint egy ilyen mobil indukciós hurok, ami így a nyakukban van, és akkor ahhoz lehet csatlakoztatni fejhallgatót, fülhallgatót, ugye nem szerencsés a fülhallgató, ami hallójáratba bemenős, hiszen ott a hallókészülék van, hanem általában ilyen fejhallgatós rendszert szoktunk felkínálni, vagy kérjük, hogy hozzák el a sajátjukat, hogyha tehetik, és kompatibilis az eszközzel, akkor talán az a legkényelmesebb.
0: Mesélj már nekünk arról, hogy hogyan készítitek fel a színház munkatársait arra, hogy megfelelő segítséget tudjanak nyújtani a különböző fogyatékossággal élő látogatóknak.
1: Az a helyzet, Robi, hogy ez most egy picit ebben most egy picit elmaradt a színház. Amikor elkezdődött ez az akadálymentesítési program egy 10 évvel ezelőtt a Magyar Színházban, akkor a segítődiákoknak tartottunk helyes vezetésről egy pici oktatást, és most meg már, ugye itt a nézőtéri felügyelők közül megvan, aki, ha a látássérült kér segítséget, akkor tud menni, tudja, hogyan kell segíteni. De ugye nem csak a nézőtéri felügyelőkről van szó, hanem egy csomó háttérmunkásról, és ebben egy picit azt mondom, hogy jó lenne egy foglalkozás keretében, vagy ilyen szemléletformáló foglalkozás keretében mindig egy picit a kollégákkal, hát legalább lehetőséget adni egy kis játékra, együtt gondolkodásra, érintettel való találkozásra, de különben most volt színpadbejárásunk, és akkor ott a jelmezesek, tehát az öltöztető és a kellékes, ők már találkoztak több ízben látássérültekkel, de hogyha, és akkor tudják, hogy kell, mint kezükbe adják a kellékeket, meg lehet tapintani egy-egy jelmezt. Ha pedig olyan kolléga jön, akinek meg nincs ezen a téren tapasztalata, vagy nem találkozott még így látássérültel, tehát ő nem csak az utcán látja közlekedni, akkor ott általában így először inkább besegítek egy picit, vagy elmondom nekik, hogy mi lenne a tulajdonképpen ebben a feladatuk, hogy mit tudnak megmutatni, és hogyan a látássérülteknek.
0: Na most mennyire fontos az akadálymentesítési szolgáltatások fejlesztésében az érintettek véleménye, és hogyan tudjátok bevonni őket ebbe a folyamatba? Tehát elmegyek egy színházba, és akkor én hogyan tudom értékelni, vagy egy véleményt alkotni az adott narrációról, az előadásról, annak minőségéről, mienségéről, ez hogy működik?
1: Ez pedig úgy működik, Robi, hogy a szövegkönyvíráshoz mostanában már így ennyi év után inkább úgy kérek tapasztalati tanácsot, vagy szakmai tanácsot látássérültől, hogyha valami részlet picit nekem is nehezebb, és szeretném tudni, hogy vajon, ha így írom le, akkor az érthető-e, de régen nagyon szorosan így együtt működtem szakmai ilyen tanácsadóval, tehát tapasztalati tanácsadóval, és minden esetben felvétellel, szövegkönyvvel együtt átnézte az audionarrációs szövegkönyvet. Illetve megmondom őszintén, Robi, hogy most van ugye a Magyar Színháznak is honlapja, Facebook profilja, akkor nekem is van egy kis audionarrációs csoportom már, ahol ilyen audionarrációval kísért színházi előadásokról lehet hírt kapni, és akkor ott azért van, hogy az ott lévők közül akár így egyenként ráírok egy-két emberre, aki tudom, hogy volt egy előadáson, hogy nagyon megköszönjük, ha adnak egy visszajelzést róla.
0: Tapasztalataid szerint melyek azok a leggyakoribb akadályokat, vagy na szóval, futok még egyszer a kérdésnek. Tehát tapasztalataid szerint melyek azok a leggyakoribb akadályok, vagy tévhitek, amelyek miatt a fogyatékossággal élő emberek például ritkábban látnak kulturális programokat?
1: Én megmondom őszintén, Robi, hogy szerintem nem jutnak el odáig, hogy ennek így eljussanak a mélyig, vagy hogy ez mivel jár, hanem annyi egy-egy intézmény, közintézmény, annyi programot próbál magára vállalni, vagy amivel így a különböző korosztályokat becsalogatja, hogy valahogy ez ennek az akadálymentesítésnek a bevezetése ilyen intézményesített szinten, ez egy olyan feladat, hogy mindegy, annyi minden mást is csinálunk. Talán. Van, aki szerintem fél attól, hogy ennek milyen anyagi vonzata van. Tehát, hogy ez mennyibe fog kerülni a színháznak. Mennyi lesz az eszközök, akár megvétele, bérlése, milyen technikai háttér kell ahhoz, hogy... Mert itt a Magyar Színházban egy szerencsés helyzet van, mert van egy olyan fülke, ami üveggel lezárva, elhatárolva, és a nézőtértől, és onnan jól látható a színpad. Bár most nézőtér átalakítás óta nem olyan jól látható, sőt, de mondjuk oda be lehet tenni egy monitort, ami látható a színpadkép, és akkor jól lehet narrálni. De azért, hogyha valahol egyetlen nem megoldható így, akkor az már biztos, hogy technikailag akár egy nagyobb befektetés is lehet. Van, ahol lehet, hogy könnyebben megoldják, meg ugye az érintetteknek az eszközbérlés. De azért én minden kőszínházat és minden színházat arra biztatok, hogy merjen belevágni, mert nem annyira bonyolult dolog, és egyáltalán nincs olyan nagy költsége. Mondom, ha ezek a feltételek adottak, hogy van egy hely, ahova könnyű beadni műsorhangot, tehát a színpad műsorhangját, illetve van egy olyan pont, ami onnan jól látható az előadás, de nem hallható a narrátor. Csak fülesből, tehát ugye, hogy a többi nézőt ne zavarja a narrátor.
0: Na most milyen szerepet játszhatnak a színházak abban, hogy a társadalom nyitottabbá és elfogadóbbá váljanak a fogyatékossággal élő emberek iránt? Mit gondolsz erről?
1: Szerintem óriási a szerepe, tehát hogy a színházunkban mondhatom, hogy már szinte a, főleg a törzs közönségünknek ez egy, mert ugye az előadás előttbe is mondjuk, hogyha jelelt vagy narrált az előadás, tehát tudják már, hogy ez így mit jelent, találkoznak a látássérültekkel. Legutóbb is oda szaladt egy hölgy, egy kis látássérült csoporthoz, hogy miért van ez az eszköz a nyakukban, mire használják. Nagyon gyorsan elmondták, és akkor rögtön kaptunk egy visszajelzést, hogy ez milyen szuper dolog, hogy ez van, meg az egész, hogy a színház ezt vállalja, szóval tudjuk formálni abszolút a társadalmat, már olyan szempontból, hogy ezt a szemléletformálást, mert tulajdonképpen azért, hogy csak úgy hallja valaki, és személyesen így, vagy ilyen közvetlen módon nem találkozik látássérülten, akkor talán az a következő kérdés, hogy jó, és elmegy a színházban, de miért? Tehát, hogy miért nem hallgatja meg hangos könyvben, vagy tehát magát az előadást mondjuk miért nem elegendő. De azért szerintem, akik ott találkoznak a látássérültekkel, ők közelebb kerülnek ahhoz, hogy talán nem is feladatunk feltenni ezt a kérdést, hogy miért nem így, vagy miért nem úgy, vagy nem is, nincs is jogunk feltenni ezt a kérdést, hanem nekünk csak biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférést. Tehát nekünk az a feladatunk, hogyha valaki szeretne, akkor legyen rá lehetősége, de természetesen tehát a színház atmoszférája, egy-egy előadásnak Nemzeti Színházban több olyan előadást is narráltam, amit a Nemzeti Táncegyüttes egészített ki a koreográfiáival, tehát annak a rezgése, a mozdulatai, a ritmusa, az szerintem nem adja vissza egy felvétel, tehát egy személyes jelenlét, és hát amúgy is egyszerűen csak az, hogy a közösségi lét miatt, hogy emberek közt lenni, hogy kimozdulni, tehát egyszerűen, szóval biztos vagyok benne, hogy a látássérülteknek óriási lehetőség, előny, nem előny, mert igazából ugye ez egy alapvető jog kellene, hogy legyen a kulturális hozzáférés is, és azt mondom, hogy a látó, halló nézőknek pedig, tehát főleg a jelnyelvi tolmács, amikor ott áll a színpadon, és mondjuk a legutolsó ilyen bemutatónknál a Wonderlandnél látják, hogy együtt mozog az előadással, az egész testre visszaadja, tehát nem tényleg csak nem a kézmozdulatok, hanem egy zenés táncos előadásnál ugye egy teljes átélője a tolmács ennek az előadásnak, és átadója, tehát valóban igen, egy fordítás valóban.
0: Folytassuk azzal, hogy az akadálymentesítés mögött nem csak szakmai munka, hanem számtalan emberi történet, megható találkozás és személyes élmény is meghúzódik. Kérdezlek arról, mert részben beszéltél, hogy milyen visszajelzéseket, vagy honnan tudsz visszajelzéseket kapni, viszont ha én elmegyek elsőként, látássérültként, és először veszek részt audionarrát színházi előadáson, akkor például, mondjuk most nem tőlem, mert én még nem voltam, csak max leszek, viszont aki már volt és elsőként volt az első résztvételek után, milyen visszajelzéseket? Egyáltalán kaptuk-e visszajelzéseket?
1: Igen, tényleg mondhatom, hogy szinte mindig kapok visszajelzést, mivel ebben hogyha nincs közösségi szolgálatot végző diák, aki segíteni, akkor magam osztom ki ezeket az audio-narrációs eszközöket, ezeket az a rádióvevős eszközöket is, és amikor ugye az előadás végén összeszedem ezeket az eszközöket, akkor nyilván nem azt kérdezem, hogy mit a narráció tetszett, hanem hogy milyen volt az előadás is. Természetesen örülök, hogyha a narrációról is adnak egy visszajelzést, és akkor akik, vannak olyanok, akik ha először jönnek, és egy kis csoporttal vannak, mondjuk van látásmaradványok, akkor úgy óckodnak attól, hogy nem, nekem nem kell, mert nekem még van látásmaradványom, meg tényleg, én alig látó vagyok, vagy gyengén látó vagyok, vagy tehát, hogy nem vagyok akár szerzett látási, vagy ez most olyan, már ezt többször gondolkodtam ezen a született és szerzett vakságon, de hogy szóval nem vak valaki, hanem tényleg még van látásmaradványa. És akkor olyankor szoktam kérni, hogy azért csak próbálja ki, és hogyha zavarja, akkor kikapcsolja, és elteszi a táskájába. És azért általában azt mondhatom, hogy 95%-ban az a visszajelzés, hogy de jó, hogy elfogadtam, mert nem is tudtam, hogy mennyire nem látok, vagy mennyit nem látok, így. Meg hogy irányítja a figyelmet, tudod, itt, hogy
0: egyébként innen jött
1: a bal oldalán, jobb oldalán történik-e most valami, tehát kicsit segít ebben is a narráció.
0: Egyébként az a kérdés merült fel benne minden, hogy volt már olyan, hogy azt jelezték irányotokba, hogy szeretnének narrációt, vagy konkrétan narrát előadásra mentek, és amikor oda ment a látássérült, vagy látássérültek a narrát előadásra, akkor például azt mondták, hogy ők nem kérik, de erre most válaszoltál, hogy hát mondtad nekik, hogy fogadják el, de volt olyan, amikor elutasították tudatosan? Tehát, hogy azt mondja, nem kell, hagyjam békén.
1: Persze, előfordul. Abban az 5%-ban azért, amit mondtam, hogy van, aki azt mondja, hogy nem, köszönöm. Mindenben nem akarok így tolakodó lenni, tehát hogyha megvan a látássérült kis csoport, akinek igénye is van rá, akkor persze. De azért mondom, a nagyobb százalékban, sőt, szinte minden esetben kérik, vagy elfogadják a narrációt, és sőt, Robi, abszolút van egy olyan társaság, ahol van egy hallássérült férfi, aki mindig kéri, mert nagyon szereti. Tehát azt mondja, hogy sokat segít, és szereti az audio narrációt, úgyhogy van, hogy látó is használja. Neked nagyon fontos szerintem neki így az edukatív szerepe, szóval, hogy hogyan tudunk ezzel edukálni, tehát a gyengén látók általános iskolájával van egy nagyon szoros együttműködésünk, aminek a keretében jöhetnek hozzánk egy nekik is most már egységesen egy ilyen féláros jegyár van, és mert hogy ettől kedvezményesebbet kaptak régebben, és akkor nekik biztosítunk hozzá utána egy ilyen drámapedagógiai, vagy színházpedagógiai feldolgozó foglalkozást, és akkor ugye általában ez az első kérdésem, hogy a történet mennyire van meg, tehát hogy mennyire volt jól érthető. És aztán utána abban már érzékelem azt, hogy vannak-e olyan szavak, amik így abszolút így a narrációból köszönnek vissza, vagy kisebb, rövidebb mondatok, amit úgy fűznek vissza a történetmesélésbe, hogy szinte láthatatlan módon. És akkor ebben mindig van olyan, hogy vannak esetleg olyan szavak, fogalmak, amiket esetleg a narráción keresztül kérdeztek meg akár tanítóiktól, vagy tőlem, vagy hogy segítsük, és hogy ha csak egy-egy szó van, az is egy edukáció, hogy végül is ezen keresztül tanulnak is. De mert úgy nagyon jól, bocsánat, Robi, aztán vagy visszaadom a szót.
0: Hallgatunk.
1: Hogy az egy, talán az is egy, ugye egy, nem egy pedagógiai, de az is egy ilyen oktatói, meg egy tényleg egy edukatív szerepe van annak, hogy azért egy általános iskola első osztályos eljön, és egészen 8. osztályig minden évben, mert hogy ez az egyezményünk, minden évben legalább egyszer egy narrált előadásra eljut, akkor az a gyerek azért úgy 7.-8. már biztos érzi, hogy szóval valahol ez lenne az alap, hogy ehhez van joga a kulturális hozzáféréshez is.
0: Az jutott eszembe, hogy akkor úgy soha nem jártál, hogy kimentél, hogy narrálj egy előadást, és nem volt szükség a narrációra.
1: De hogy nem, Robi, hogy ne jártam.
0: Volt, igen. Pedig azt gondoltam, hogy ilyen nem létett.
1: Ja, de ez még akkor volt, amikor mint Pesti Magyar Színház működött a színház, és akkor a 8 órás státuszomban az volt a fő feladatom, hogy igény szerint biztosítani az audio narrációt. Na és azért ugye akkoriban még nem voltak ilyen magas, ilyen drága jegyárak, és akkor volt ilyen, hogy valaki most vasárnap délután azt mondta, hogy majd jön az előadásra, és akkor ott vártam, és akkor jó, elfelejtettem, vagy de és akkor szépen jöttem haza, mert akkor tényleg egy-két látás sérült is, tért is, narráltuk az előadást. Mm. Ami mondom, azt gondolom, hogy így tényleg a mai világban ez így erre egy státuszt fenntartani meg, hogy egyáltalán ez luxus, és szerintem abban meg van egy nagyon jó kis közösség formáló feladata ennek a szervezzünk össze akár egy csapatot, hogy ugye fordítva is működik. Tehát ha valami nem narrált, a műsorban nincs megjelölve, akkor bizony, ha felhívja a sorstársakat, az érintetteket, és össze tud szervezni egy ilyen kis csapatot, akkor tudnak jönni színházba.
0: Na, az a kérdésem, csak azért, mert nézem az időt is közben, volt olyan találkozásod, vagy személyes élményed a munkád során, amely különösen emlékezetes maradt a számodra?
1: Hát azért, amikor a gyerekek eljönnek, az mindig nagyon emlékezetes, mert ez egy óriási öröm a részükről. Most a legutolsó, ami ilyen emlékezetes, hogy volt egy néző, látássérült néző, aki a tavalyi évadban szinte minden előadáson ott volt, és egy nagyon-nagyon szép utolsó találkozás, vagy egy zárás volt, hogy a Nemzeti Színházban a Körhinta című előadáshoz a színpadbejárás keretében lehetőség volt felülni a Körhintára, kivételesen, és egyszer, mert amúgy ez csak így a látássérült közönségnek volt, és azóta az a hölgy már nincs köztünk, és valahogy úgy mindig eszembe jut, hogy hát egyrészt, hogy milyen jó, hogy ilyen élményekhez juttattuk őt, és hogy szerette. Meg hát igen, egyfajta egy ilyen kedves emlék, hogy olyan szempontból, hogy egy nehéz.
0: Na most hogyan fogadják, beszéljünk erről is egy picit, hogyan fogadják a színészek és a rendezők az audionarrációt, illetve az, hogy előadásaikat a látássérült közönség számára is hozzáférhetővé tesznek?
1: Még egyszer mond, Robi, ne haragudj a kérdés.
0: Még egyszer mondom, tehát hogyan fogadják a színészek és a rendezők az audionarrát előadást, illetve az, hogy előadásaikat a látássérült közönség számára is hozzáférhetővé teszitek?
1: Ne haragudj, Robi, egy pillanat, még egyszer elmondod a kérdést, ne haragudj, mert egy repülőben, de nem hallottam többet, nem kérdezem vissza.
0: Jó, semmi baj, most hallasz engem?
1: Igen, most akkor igen,
0: bocsánat. Akkor először teszteljük. Az a kérdés, hogy hogyan fogadják a színészek és rendezők audionarrációt, illetve azt, hogy az előadásaikat a látássérült közönség számára is elérhetővé tesztek.
1: Azt hiszem, hogy így a színészeink örülnek, hogy ez így van a színházunkban. A rendezők, azt hiszem, hogy annyira ez nem egy számukra is biztos, hogy egy jó érzés, hogy ilyen színházban rendezhetnek, de nem egy, tehát nincsen külön ennek bármiféle szerepe rendezővel, nem igazán találkozik, ugye se a látó, se a látássérült közönség, és a színészek pedig, ugye, hogyha eljönnek, részt tudnak venni ezeken a színpadbejárásokon, akkor persze annak van még egy különlegessége, hogy találkozhatnak, mesélhetnek magukról az érintetteknek. Ugyanúgy egy nagy ajándék az, hogy találkozhatnak a szereplőkkel, érezhetik azt a teret, bejárhatják, megérezhetik egy színpadnak a nagyságát, mélységét. Úgyhogy ilyenekre vannak, akik örömmel jönnek, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy amit mondtam, hogy a gyengén látókhoz pedig igyekszem színész kollégával elmenni a gyerekekhez, ami azt hiszem, hogy a gyerekeknek egy nagyon nagy plusz, hogy találkozhatnak szereplővel, és a színészeinket is formálja. Vagy például biztos, hogy egy nagyon fontos szemléletformáló szerepe van, vagy akár csak az, hogy a sajátos nevelési igényű, mert ugye itt a gyengéllátóknál is sokfajta fogyatékossággal tud párosulni, hogy egyszerűen ezzel találkoznak, ezzel együtt dolgoznak, ebben a foglalkozásoknak a módszerében, megvalósításában, kidolgozásában együtt gondolkodunk velük. Úgyhogy biztos, hogy van ennek egy jó egy értéke.
0: Az a kérdésem, hogy mi az a szakmai eredmény, vagy megvalósult kezdeményezés, amire a legbüszkébb vagy eddigi munkád során? Halló?
1: Nem, gondolkodtam, Robi, bocsánat.
0: Nem csak azt hittem, hogy a vonal romlik, vagy nem tudom, zúgást hallottam, ezért kérdeztem vissza csak.
1: Ja, bocsánat, nincsen egyetlen egy vagy olyan munka, amit így ki tudnék emelni. Úgyhogy szerintem minden előadás úgy van, hogy amikor először megnézem, akár ez a Körhinta című előadás, vagy a Csíksomlyói Passió, akkor egy kihívásnak bizonyul, aztán mire megírom a szövegét, mire egyre többször megnézem, addigra az előadás, az megszeretem, tehát, hogy ha nem is szeretném, de hát, hogy mindegyiket így egy picit onnantól a magaménak érzem. A szakmai sikerek, meg a Nőklapja példaképdíj az, ami egy nagyon megtisztelő visszaigazolás volt.
0: Gratulálok hozzá.
1: Köszönöm szépen. Illetve a gyengéllátóktól, hogy kaptam a Kovács Csongor alapítványtól is egy ilyen emléket, egy ilyen kis oklevelet, egy díjat.
0: Ehhez is gratulálok. Menjünk azzal tovább, hogy térjünk rá így zárásképp a picit még a jövőre. Milyen új fejlesztéseket vagy szolgáltatásokat terveztek a Magyar Színházban, amely tovább javíthatják a fogyatékossággal élők, nézők színházi élményét?
1: Szeretnénk a kis színpadot is minél előbb akadálymentesíteni, mert hogy ezek csak a nagy színpadi előadásokra vonatkoznak, tehát annak a technikai feltételeit biztosítani. Ez már egy régi álmunk, remélem, hogy az évadban ez is megvalósul, illetve szeretnénk a Magyar Színházban több ilyen szakmai összejövetelt tartani, tehát konferenciát vagy workshopot, hogy az akadálymentesítésben résztvevő kollégákat megszólítsuk, illetve, hogy más hagyományokban, más kőszínházakban is betekintést nyerjünk, hogy ott milyen módszerrel, hogyan, illetve hát itt nem feltétlenül arra gondolok, hogy a narrációra, hanem hogy működik náluk akár a tolmácsolt előadásoknak a rendszere, vagy a háttérdolgozók között tudnak-e alkalmazni fogyatékos embert, és hogy milyen munkakörben tudunk-e egymástól tanulni, jó hagyományokat meglátni, és esetleg megvalósítani.
0: Kaptunk egy hallgatói kérdést, amit így a vége felé fel akartam tenni. Sanyi kérdezi, hogy van különbség a régi rádiós színházi közvetítések és a ma látássérülteknek készült narrációk között?
1: Egyfajta narrációt tudok csak írni, tehát muszáj egy arany középutat választani, mert hát nem működne ez másként. Szóval, hogy egy narráció van, ami a látássérülteknek készül.
0: Mit üzennél azoknak a látás vagy hallássérült hallgatóinknak, akik még soha nem jártak akadálymentesített színházi előadáson, és talán bizonytalanok abban, hogy érdemes-e kipróbálniuk?
1: Azt üzenem nekik, hogy amit általában szoktam, hogy ez egy szolgáltatás, de egyfajta művészet közvetítés is, tehát próbálják ki, és tulajdonképpen nincs mit veszíteni ezzel, ha valakinek zavaró, vagy túl sok a megszólalás, a folyamatos a színházi előadással, akkor a színházi előadással együtt a beszéd, akkor természetesen el tudja tenni a táskájába, ki is tudja. De a jelnyelvi tolmácsolás az feltétlenül ajánlom, mert szerintem igazán...
0: Ő nem tudja a táskájába tenni, csak szól.
1: Ő nem tudja. Igen, és hogy egy óriási élmény, tehát, hogy azért, amikor pályázatok kapcsán, vagy bármi kapcsán kopogtatunk, amíg nem jönnek el hozzánk államtitkár, vagy a megfelelő, azok, akik ebben a kulturális szférában vezetők, és nem nézik meg, addig talán nem tudják, hogy mi az, ami éppen most még mindig nem annyira támogatnak, úgyhogy, vagy hol támogatnak, hol nem. Szóval, hogy valahogy erre valami olyan törvény most már nagyon szükséges lenne, ami garantálja tényleg a mind a látás, mind a hallás sérültek, tehát azt az akadálymentes hozzáférést a színházokban, a tévéműsorokban, a múzeumokban, tehát tényleg a filmek, a kiállítások, tehát hogy a művészetek területén, hát ez kulturális hozzáférést, koncertek.
0: Zárásképpen még azt szeretném megkérdezni, hogy milyen előadásokkal várjátok a közönséget a közeljövőben, illetve hol lehet tájékozódni az érdeklődők számára az akadálymentességi programokról, illetve akadálymentesített programokról, jegyvásárlásról, illetve a kapcsolatfelvételi lehetőségekről.
1: A Magyar Színház honlapján létrehoztunk egy akadálymentesítés fület a menüpontba, és ott vannak egészen december végéig az aktuális akadálymentes előadások, a jelnyelvi tolmácsolat és az audionarrációval kísért is. Ott ezen az akadálymentesítés fülecskén belül tovább lehet nyitogatni, és akkor ott lehet a kapcsolatfelvételről, jegyfoglalásról is, ennek a feltételeiről, amit most elmondtam, erről a létszámi megfelelésről is, illetve a Magyar Vakok és Gyengénlátók honlapjának van egy olyan a honlapon belül egy fül, vagy egy teljesen külön rész, hogy narráció, és ezen belül meg lehet nézni a közelgő színházi előadásokat, tehát hogy mely előadások lesznek, és itt nem csak a Magyar Színház van feltüntetve, hanem ahol hozzáférhető egy-egy előadás, illetve filmek, tehát közelgő filmek, kiállítások is ott vannak, illetve a Magyar Színház Facebook hírfolyamát is érdemes megnézni, mert hogyha valami különleges alkalom jön, ott azért mindig mindent nem tüntetünk fel, akkor ott is lehet róla tájékozódni.
0: Köszönöm, Cecília, hogy rendelkezésemre álltál, sok sikert kívánok a narrációkhoz és a munkát minden területéhez. Vendégem a Magyar Színház társadalmi felelősségvállalási referense volt méghozzá Szőke Tóth Cecília. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok neked.
1: Én is köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat, további jó rádiózást.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió. 4 perccel járunk. Egy

0: Nagyon-nagyon szereti ezeket a narrációházi előadásokat én is. Mi nagyon-nagyon sok segítséget kaptunk, és tapasztalatom szerint a legtöbb élményt és a legtöbb segítséget az adta, hogy jobban el tudjuk képzelni mondjuk azokat a darabokat, amik mondjuk kevéssé beszédesek, plusz a narráció van a kevés beszéd miatt, hogy színpadbejárás volt, és az a millió, hogy te fölmehetsz a színpadra, és végignézheted mondjuk a régi korabeli dolgokat, amiket ott a színházba megtapasztalsz. Tehát volt egy ilyen előadás, ahol volt színpadi képben mondjuk egy kék ajtó, akkor volt egy üvegcsésdoboz, de ilyen nagyon-nagyon régi retrót képzelj el, tehát ilyen nagymamám korabeli cuccok voltak benne, mert egy régi orvosi és egy régi, hát nem orvosi rendelő, de valamilyen boltnak a látképe volt, és nagyon-nagyon régi székek, tehát nem volt sok minden a színpadon, de az, hogy te azt ott fölmehettél, megtapogathattad, megnézhetted, beszélgethettél a színészekkel, az olyan pluszt adott, hogy amikor leültünk a helyünkre, akkor egy ilyen eufórikus érzés volt, hogy ez nekünk egy...
1: Hogy ennyire közel kerültél.
0: Igen, hogy egy pluszt ad, hogy nem csak elmondják, hogy van egy szék, egy kék ajtó, egy hatalmas nagy ablak, hanem hogy oda mentél és megtapogathatod, megnézheted, és teljesen más élményt ad így. De a narráció is nagyon jó volt, legutóbb pont ez a darabjuk van a Lezeregy éjszaka, mi voltunk, meghallgattuk, megnéztük, megláttuk, nem tudom milyen szavakat használjak, fantasztikus. Mindenkinek ajánlom, egy olyan élményt ad az Ezeregy éjszaka meséi, mint mesekönyv is, de ez a színház, ez felejthetetlen érzés. Nagyon-nagyon jó volt.
1: Én is voltam nem egyen, de igazából volt olyan, amelyiken színpadi bejárás is volt, de a színészekkel nem beszélgettünk éppen, de nagyjából át lehetett futni, meg lehetett nézni nagyjából a színpad képet. És hát tényleg érdekes volt. De itt Debrecenben volt egy másik is, Bonetz Imre, vagy hogy hívták az illetőt, aki narrált, az egy másik KFT volt, egy másik cég, de olyan is volt, amikor még az Akku Egyesület jöttek, és az nem a debreceni Csokonai Színházban volt, hanem a Vasutas Művelődési Házba jött egy darab, és az volt narrálva, illetve a Csokonai Színház előadásai közül is volt azért. Tudom, akár itt ebben ennek a helyi, egy ilyen helyi narráció volt, de mostanában hát nagyon nem, nagyon nincsenek már, most itt helyben nem csinálja senki, egyelőre Pestről meg jön narálni. Tehát nincsenek narrált előadások.
0: A színházban is például a színházi dolgozók, vagy azok a segítők, akiket a Cecília említett, ők is, tehát olyan profizmussal segítenek, hogy volt, hogy csak ketten érkeztünk, mert a többiek később vagy előbb jöttek, és nem volt csak a színház előtt találkozása, és könnyen oda találtunk, és ahogy beléptünk, ahogy meg már jöttek, már segítettek, hova szeretnénk menni, jegyet átvenni, leültettek, hamosdóba kellett menni, eljöttek velünk, tehát tényleg nagyon profin tudtak segíteni. Ha mentünk, talán egy perecet, azt mindig azért szoktunk, azért a színházhoz hozzá tartozik a perec, úgyhogy nagyon-nagyon segítőkész a színház összes tagja, akivel mi találkoztunk, tehát nagyon meg voltunk vele elégedve.
2: Na, szuper, ennek örülök. Én soha nem voltam még narrált előadáson emlékeim szerint.
1: Hát még lehet.
2: Hát még nyilván, vagy legalábbis bízunk benne.
0: De jó, neked talán azért lehet jó, mert hogyha rá tudod rakni a fülikédre, és akkor tudod hallgatni, tehát nagyon nagy plusztat, tehát nem beszédes a darab, olyan dolgokat megtudsz, ami egyszerűen nagyon sokat tesz.
2: Azt hozzá. Tudom, hogy milyen narráció, mert az említett a Cecília is, bár sok szó nem esett, hogy manapság egyre több streaming szolgáltatónál van AI-jal narrálás.
0: De az nem olyan.
2: Azt értem, az nem olyan. De annyit akarok csak mondani, nyilván. Hogy ugye azt is úgymond narrátorok írják meg, és egyre több ilyen van, és egyébként nagyon-nagyon jó, én nagyon pozitívan csalódtam a narrát

0: filmekben, narrált sorozatokban. Én kimondom, a Netflixen szoktam nézni, és megmondom az őszintén, mostában vadászni szoktam az ilyen narráltokat, mert egyszer úgy ráálltunk a párommal a narrációra, hogy ez véletlen, hogy ha valamit nem narrálnak, szó szerint csalódottak vagyunk, azért megnézünk olyat is, nem arról van szó, csak tényleg jó, hogy narrálom.
1: Neked vadászati engedélyed van, hogy vadásszál itt a narrált?
0: Még egyszer?
1: Vadász engedélyed van, tehát kiváltoztat, hogy...
0: Igen, mert van egy ilyen kategória, tudod, hogy narráció magyar nyelven, vagy narrált filmek magyar nyelven. És akkor oda bemész, és csak azokat listázza, amelyeket narrálták.
1: TV-ben, mondjuk most nincs tévém, de mindegy, nem fizettem be a számlákat, de nem kikötöttem a tévét, hogy volt egy a mi kis falunk talán,
0: és például azt is narrálják, igen.
1: Igen, volt narrálva, és egy nagyon kellemes női hang narrálta.
0: Meg a drága örökösöket is narrálták, ha jól tudom.
2: Igen. Bár azokat én nem hallottam narrálva, de tudom, hogy hát az összes sorozat, ami ment az RTL-en, vagy akár még a TV2-n is, ott is.
1: Igen, az a narráció, amit egy személy narrál, meg a Netflixen lévő narráció között óriási a különbség.
0: Persze, hogy óriási a különbség, hozzáteszem már, most képzeljétek el. Képzeld el, Karina, múltkor Netflixen láttunk olyan narrációt, amit nem AI csinált, hanem ott is egy rendes ember. Tehát tudom, miről beszélsz. Van ilyen, csak nyilván hát sokkal nagyobb a kapacitás úgy, vagy sokkal több munkába telik, mint hogyha AI-jal csinálja.
1: Ezért fogunk jövő héten az Aku Egyesülettel beszélgetni erről.
0: Jövő hét után.
1: Járóban. Kifogadjuk őket.
0: Jövő hét után.
1: Jövő hét után, bocsánat. Ja, hát elnézést. Jövő hét után erre.
0: De
1: szóval mondom, tehát az a hangsúlyozás, az a beleérzés, amit egy rendes élő ember narrál, az sokkal emberközelibb. A AI meg néha
2: igen, bár a narrálás...
0: Elmondom neked, hogy most már az AI-val lévő narráció is egyre jobb. Tehát például egy évvel ezelőtti narrációt hallgattam, meg a mostani narrációk között íg és föld a különbség szintén. Tehát nagyon-nagyon fejlődik ez a technológia is. Ezt
1: nekem még mindig monoton, hangsúlytalan, nem vesz levegőt.
0: Nem, most már nem. Egyre jobb.
2: Nem tudom. Én egyébként azt kell mondanom, Karina, hogy én meghallgattam Robékkal egyszer egy AI-os narrált filmet. Nem volt vele gondom.
1: Nem. Vannak ilyen különböző könyvek, amiket lefordítanak, vagy lehet, hogy valaki megírja, nem tudom, én AI-os könyvecskék ilyen kis történetekről. Fejlődik, de még mindig olyan darabos, olyan személytelen, nem szeretem.
2: Ezt hát ameddig még észreveszed, hogy az addig...
1: Észre lehet venni, tehát van, amikor angolul mondja ki
2: javítani való.
1: Szuzán.
2: Hát már szót furán ejtett,
1: igen.
0: Abban még igen, de például én most néztem legutóbb egy filmet, és semmilyen angol kiejtés nem volt benne.
1: Na, akkor már fejlődik.
0: Tehát mondom, hogy fejlődik.
1: Monoton.
2: Meg ugye nagyon örvendetes, ugye, hogy a Kok és gyengénlátók Bodor Tibor hangos könyvtárába már kerültek be narrált filmek, így valóban megvan a lehetősége annak, hogyha aki, nem tudom, valamiért nem tud hozzájutni bizonyos filmnek a narrációjához, mert tudja beállítani a csatornát, bármi gondja van a boxával, a nem tudom mivel, akkor egyszerűen...
1: Nincs olyan hangos... tévéje például, mert van olyan tévé...
2: Akkor egyszerűen igen. Csak a hangos könyvtárba bemegy, ezt meghallgat néhány narrált filmet. Ezek
0: jó,
2: egyelőre javarít.
0: Nincs meg magyar minden, filmek. Azt tegyük hozzá.
1: Hogy?
0: Na, a könyvtárban nincs meg minden, azt tegyük hozzá.
1: Nem, mert biztos, hogy minden nincs, de egy pár van.
2: Persze, hogy nincs. De
0: most pár van, jó persze.
2: Néhányat leraktak, és lehet, hogy ezt szaporítják is majd, vagy lesz még több is, ugye, mert hát egy csomó film. Például nekem izgalmas, hogy amit aztán nem adott le a köztévé, a Duna TV, ugye van ez a magyar film, ami egy ilyen táncfilm, ez a Gyarmennyegző, majdnem nem jutott eszembe a címe, de esuhant gyorsan a fejembe. És hát ez egy táncfilm, de igazából egy történet alapszik. És hát mondjuk arra kíváncsi lennék. Az még nincs meg hangos könyvtárban, viszont nem is ment le, mert úgy volt, hogy augusztus 20-án lemegy, de nem. nem ment le végül is.
1: Hát kíváncsi lett. Nem, hát nehéz az biztos, hogy narrálni, mert hogy pont azt kell kiragadni, ami fontos. Na most az, hogy balról kisurrant a kisegér, és becsukta a farkával az ajtót, amit mondjuk nem látsz, mert egy kisegér nem beszél. Hát azért vannak fontos jelenetek, hogy amikor nem beszélnek, de ha nagyon beszél,
0: az az érdekes, film, akkor... hogy lehet például, hogy Karina mondja azt, hogy monoton az AI narráció. Nem, én számomra én hozzászoktam, tehát nekem nem tűnik olyan monotonnak, de szerintem ez is szokás, meg ízlés kérdése.
1: Hát mondjuk a könyveket én is telefonom beszélőkével olvasok, és valahol az is monoton.
0: Persze, hogy monoton, értem, ugyanaz. Nem viszont értem, nem ez a lényeg. Azt akarom csak mondani, hogy azt viszont észrevettem, hogy amit látni kell a környezetet, olyan pontosan elmondja, hogy az eszméletlen. Édesanyámnak mutattam meg egy ilyen narrálást, hogy filmet hogy nézünk, és hogy már ilyen AI-jal van narrálva, és mondja, hogy...
1: fogta a fejét?
0: Igen, mondta, hogy ez milyen jó dolog, mert hát itt tényleg látom azt, amit lát. Tehát, hogy azt mondja el, és teljesen pontosan. Tehát, hogy ez nagyon jó dolog a narráció.
1: Tehát letesztelted anyukáddal, hogy ő nézte, te meg
0: hallgattad. Hát nem, igazából nem teljesen teszteltünk, de megmutattam neki, hogy milyen van, és mondta, hogy úgy van, tehát így ránézett egy részletre,
1: mondja,
0: és
1: akkor... hogy a naplemente csillog a...
0: Igen, és valóban a naplemente csillog a háttérben, a horizonton. Most mondtam példát, igen.
2: Aha. Igen.
1: Hát igen, ezért jók ezek a könyvek is, hogy mi is olvasunk, mert ott is néha olyan útleírások, olyan dolgok vannak leírva, hogy persze más leírva, de egy filmen, amit te nem látsz, nagyon sok esemény van, amit jó lenne látni. Tehát például volt egy olyan film, aminek talán 10 éve, 15 éve láttam, és a végét nem tudom mi az, és nem narrálták le.
0: Valaki nézhette meg valakivel, aki
1: látott, kellett megkérjek, hogy te figyelj, tehát csönd van a végén, úgy mondd már el, hogy mi van.
2: Hányszor jártam így, úristen.
1: Fejéhez emelte a, mit tudom én, nem tudom én, a fegyverét, és véget vetett az életének, és közben ment a naplemente. De jó, hogy ezt megtudtam. Tehát amikor csend van a film végén, és nem tudod a végét, nagyon jó, hogyha megtudnám. És mindig hát, nincs mellettem.
2: Igen.
1: Mindig látom.
2: Ha már végig szenvedtem,
1: ha már végig vagy...
2: Igen. És pláne, amikor ilyen jó éjszakai vagy esti órákban, és ezért voltam fenn éjfélig, és nem tudom a végét.
1: Igen. Tehát az
2: nagyon azért durva tud lenni.
1: Igen, mert vannak beszédes filmek, de pont a végén tudod, fogja a kezét, és elsétálnak, és hát oké, ezt egy látó látja, de én se nem séta, se nem készfogás, álmodom, egye meg a fene, nem tudtam meg, mi lett a film vége. Hát szörnyű.
2: De ugye olyan is van, amikor még a látó számára, tehát ugye egy olyan vég van, ami végül is nyitva hagyja a kérdést.
1: De hát azt direkt csinálják.
2: De az ugye megvan, persze.
1: Az oké, hogy mit tudom.
2: De hogy akkor még azt sem tudod mindig pontosan, hogy most csak te nem értetted, vagy ilyen lett a vége. Ugye, hogyha nem tudod, hogy mi a vége.
1: Igen, de az más, mert ott rád bízhatja az író, hogy...
2: Persze, hát igen, hogy vannak ezek
1: az árás. Mit szeretnél végére? Összejöttek, vagy nem jöttek? Életben maradt, vagy nem maradt életben? Megkaptál azt, amit szeretett volna, vagy nem? Tehát az egy más dolog, de...
0: Van egy sorozat, amit nézünk Netflixen, az nincs narrálva, de egy nagyon jó sorozat. Amúgy az igazságára az a cím, ajánlom mindenkinek. És
1: az egy jó sorozat.
0: Nem a legutolsó évad, hanem az ezelőtt évad végén volt egy jelenet, amit megnézettünk, látóval, hogy valóban hogy van vége, mert nem értettük.
1: Könnyű.
0: Hát de hát most könnyű. Másképp hogy tudod meg, hogy mi az, amit látni kell?
1: Sehogy.
0: Hát fogd, megkértem, legyen szíves, nézze már meg, a párom apukája megnézte nekünk, és elmondta, hogy...
1: Hát mégis szomszédhoz is bekopoghat, hogy nyilván nem van meg a...
2: Kezd az 5 percet szeretni.
0: Hello, szomszéd! Milyennek a filmnek a...
1: Utolsó 5 percet mondd már, hogy mi van, mert egyszerűen felejtje meg, hát nem értem a film végét.
0: Menjünk tovább zenével. Kata kéri a Compact Disco Field Rain című dalát. Ezt játszom most le. Aztán jövünk vissza, és lassan elköszönünk, hisz 10 perc van 4 óra. Hogy elrepült az idő?

0: Egy lépéssel közelebb hozzád, ez itt a Lépésred, és elérkeztünk a mai lépés délután végéhez. Egy fantasztikus interjú volt Szőke Tóth Ceciliával az elmúlt órában, hát vagy órákban mondhatom, mert hát még 2 óra után kezdtük, és majdnem fél 4-kor fejeztük be ezt a beszélgetést. A narrációról, a narrát színházi előadásokról, a jeltolmácsos színházi előadásokról, magyarul az akadálymentesített színházi előadásokról. Holnap lesz a Fehér Bot napja, és ennek apropóján ezen a héten, hétfőn, kedden és szerdán olyan vendégeink voltak, akik a látássérültekkel, illetve a sérült emberekkel és az akadálymentesítéssel foglalkoznak. Lesz még ilyen témánk a jövőben, viszont holnap hozunk nektek érdekes híreket, majd meg sok érdekességet délelőtt 10-től, hisz holnap már csütörtök és délelőtt jövünk hozzátok. Hallgassatok akkor is minket, és ne felejtsétek, holnap Lépés Magyar Topusz, úgyhogy holnap délutánig tessék szavazni a lépésradio.hu/magyartopusz címen. Maradjatok a Lépés Rádióval, hangolódjatok ránk, és hallgassatok minket. A kollégáknak köszönöm a közreműködést, a hallgatóknak meg a megtisztelő figyelmet. Holnap délelőtt találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Hello!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A fenépküszöbnek köszönhetően működik az atomerőmű. Nem mindegy, hogy melyik országban veszünk fel pénzt az ATM-ből. Csütörtökön napközben csökken a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Paksó.

0: De a fenék küszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenék küszöbbel az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Emiatt működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Azért, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenék küszöb építéséről döntött a mederben, Paksi és Duna-Szent Benedek között. Jelentősen eltér az ATM-es készpénzfelvételek díja az egyes országokban. A magyarok körében népszerű országok közül Szerbiában a legmagasabb a Wise online pénzküldéssel foglalkozó cég elemzése alapján, amelyről közleményben tájékoztatták az MT-t. Ott az átlagos ATM-es készpénzfelvételi díj 1,6%, míg Ausztriában 1,4%, Horvátországban 1,38%. Ez az összeg nem tartalmazza a kártya kibocsátó vagy a számlavezető bank által felszámított díjakat, illetve az árfolyamváltás költségeit jegyezték meg. A cég által vizsgált európai országok közül Törökországban volt a legmagasabb a készpénzfelvétel díja, 6,2%, míg a világ egészét tekintve Vietnám bizonyult a legdrágábbnak, több mint 15%-kal közölték. Úszó naperőművet építenek Horvátország legrégebbi hallgazdaságában. Mintegy 400 megawatt teljesítményű úszó naperőmű építését tervezik Horvátország középső részén. Az 550 millió eurós beruházás egyben a haltenyésztés korszerűsítését is szolgálná, miközben az egyre bizonytalanabb vízellátáshoz is alkalmazkodnának. A tervek szerint három halastó felszínére telepítenének úszónapelemeket. A környezeti hatástanulmány szerint az erőmű évente mintegy 440 gigawatt óra villamos energiát termelhetne. Ennek egy részét a hallgazdaság saját maga használná fel, elsősorban az új intenzív haltenyésztési rendszer működtetésére, a fennmaradó áramot pedig a hálózatba táplálnák. A fejlesztés egyik fő oka a halastavak egyre nehezebb vízellátása. Az úszónapelemek árnyékoló hatásától azt várják, hogy mérséklődik a víz felmelegedése és párolgása, így hosszabb ideig maradhat megfelelő a tavak vízszintje. Csütörtökön reggelig északnyugat felől ismét egy változó vastagságú felhőzet érkezik, így közepesen és erősen felhős tájakra is számíthatunk, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: reklám után
6: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indítjuk!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hey, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Emmanuel Macron Magyarországra jön. A fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű. Csütörtökön még többfelé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában kedden. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. A parlamentben díszülést tartanak, hozzátette az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finomhangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is. Több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Emiatt működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Azért, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a mederben Paks és Dunaszent Benedek között. A határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barackot hívott vissza a forgalomból, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közölte a szervezet kedden az MT-vel. A visszahívás a Naturfood Kft. Által forgalmazott 100 valamint 200 grammos Naturfood aszalt sárga barackra és a Spar Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spar aszalt sárga barackra vonatkozik. Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, azonban az arra érzékeny embereknél allergiás esetenként súlyos reakciót okozhat. Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, többfelé lesz élénk a szél. Hajnalban reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 9 fok között alakul, majd napközben 14-19 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domain szolgáltató. www.rekhoz.hu

0: Hoho, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: legjobb!
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: következik.
1: Amúgy, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottak.
6: Lépés Rádió. A Ritmus Rádiója.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. A jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

a feje? Nem tud aludni. Folyton nyávog a macska. Hangosan horkol a szomszéd. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy csak jó, az itt megtalálható, hallható, tehát Fine Selection. Szombat és vasárnap éjjel itt.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Emmanuel Macron Magyarországra jön. A fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű. Csütörtökön még többfelé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában kedden. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. A parlamentben díszülést tartanak, hozzátette az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finomhangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is. Több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Emiatt működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Azért, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a mederben, Paks és Duna-Szent Benedek között. A határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barackot hívott vissza a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, közölte a szervezet kedden az MT-vel. A visszahívás a Naturfood Kft. Által forgalmazott 100 valamint 200 grammos Naturfood aszalt sárga barackra és a Spar Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spar aszalt sárga barackra vonatkozik. Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, azonban az arra érzékeny embereknél allergiás esetenként súlyos reakciót okozhat. Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, többfelé lesz élénk a szél. Hajnalban reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14-19 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
9: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
9: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
9: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most így

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

döntéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Fáj a feje, nem tud aludni, folyton nyávog a macska. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi.
2: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Biztos.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

fáj a feje? Nem tud aludni? Folyton nyávog a macska? Hangosan horkol a szomszéd? Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy csak jó, az itt megtalálható, hallható, tehát Fine Selection. Szombat és vasárnap éjjel itt, a Lépés Rádió műsorán.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

fáj a feje? Nem tud aludni? Folyton nyávog a macska? Hangosan horkol a szomszéd? Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy csak jó, az itt megtalálható, hallható, tehát Fine Selection. Szombat és vasárnap éjjel.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A fenépküszöbnek köszönhetően működik az atomerőmű. Nem mindegy, hogy melyik országban veszünk fel pénzt az ATM-ből. Csütörtökön napközben csökken a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Emiatt működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Azért, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a mederben, Paks és Duna-Szent Benedek között. Jelentősen eltér az ATM-es készpénzfelvételek díja az egyes országokban. A magyarok körében népszerű országok közül Szerbiában a legmagasabb a Wise online pénzküldéssel foglalkozó cég elemzése alapján, amelyről közleményben tájékoztatták az MT-t. Ott az átlagos ATM-es készpénzfelvételi díj 1,6%, míg Ausztriában 1,4%, Horvátországban 1,38%. Ez az összeg nem tartalmazza a kártya kibocsátó vagy a számlavezető bank által felszámított díjakat, illetve az árfolyamváltás költségeit jegyezték meg. A cég által vizsgált európai országok közül Törökországban volt a legmagasabb a készpénzfelvétel díja, 6,2%, míg a világ egészét tekintve Vietnám bizonyult a legdrágábbnak, több mint 15%-kal, közölték. Úszó naperőművet építenek Horvátország legrégebbi hallgazdaságában. Mintegy 400 megawatt teljesítményű úszó naperőmű építését tervezik Horvátország középső részén. Az 550 millió eurós beruházás egyben a haltenyésztés korszerűsítését is szolgálná, miközben az egyre bizonytalanabb vízellátáshoz is alkalmazkodnának. A tervek szerint három halastó felszínére telepítenének úszónapelemeket. A környezeti hatástanulmány szerint az erőmű évente mintegy 440 gigawatt óra villamos energiát termelhetne. Ennek egy részét a hallgazdaság saját maga használná fel, elsősorban az új intenzív haltenyésztési rendszer működtetésére, a felmaradó áramot pedig a hálózatba táplálnák. A fejlesztés egyik fő oka a halastavak egyre nehezebb vízellátása. Az úszónapelemek árnyékoló hatásától azt várják, hogy mérséklődik a víz felmelegedése és párolgása, így hosszabb ideig maradhat megfelelő a tavak vízszintje. Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, többfelé lesz élénk a szél. Hajnalban reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14-19 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Talk to me.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

a feje. Nem tud aludni. Folyton nyávog a macska. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutyát.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság, mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt, mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu.
4: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony. Én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
4: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.

0: Ez itt a Fine Selection, a Lépés Rádió éjszakai zenei utazása. A műsort Steven szerkeszti.
1: Folytatódik a Depeche Mode története. Az előző fejezetben a zenekar legnagyobb áttörésének időszakát jártuk be.
0: Most egy olyan korszak következik, amikor a Depeche Mode újraértelmezte önmagát, és bebizonyította, hogy a legnehezebb időszakok után is képes új utakat találni.
1: Ebben az időszakban a hangzás letisztultabb lett, miközben megőrizte azt a sötét eleganciát, amely mindig is a zenekar védjegye volt.
0: Dave Gahan hangja még mélyebb és érettebb lett.
1: Martin Gore dalszerzőként továbbra is az emberi érzelmek legfinomabb árnyalatait kutatta.
0: A dalok pedig egyszerre hordoztak reményt, sebezhetőséget és belső erőt. Ez az a korszak, amelyben olyan emlékezetes felvételek születtek, mint a Barrel of a Gun, a Home, a Dream On, a Precious, a John the Revelator, vagy a Wrong dalok,
1: amelyek megmutatták, hogy a Depeche Mode nem csupán túlélte a változásokat,
0: hanem új fejezetet nyitott saját történetében.
1: A következő percekben ennek az élet és megújuló korszak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt a Ráhel Klub. Mi emberek uraljuk a Földet. Sokszor beszélünk erről, és szeretjük azt hinni, hogy ez így is van. De hát itt vannak az állatok, itt vannak a növények. És bizony, vannak olyan emberek, akik jobban szeretik az állatokat, mint az embertársaikat, mert azt mondják, hogy a kutya az ember legjobb barátja. Vagy azt mondják, hogy az ő kis cicája az olyan, de olyan okos, hogy éppen hogy csak meg nem szólal. Nos, az biztos, hogy nagyon sokan szeretik, nagyon sokan szeretjük az állatokat. Hiszen én magam is az állatokat szeretők közé sorolom magam teljes joggal. A Ráhel segítséget szervező alapítvány tagjai, önkéntesei sokszor segítenek állatokon is. Bizony előfordul, hogy egy idősebb hölgy vagy úr már nem tudja a kiskutyáját, kis cicáját megfelelően gondozni, és bizony mi kerestünk annak a házi kedvencnek új otthont. Méghozzá olyan kedves otthont, ahol jobban bántak vele, mint az előző helyen. A mai Ráhel Klubban állatokkal fogunk foglalkozni. Először is hősi állatokkal. Bizony. Az állatok van úgy, hogy az emberek mellett harcolnak, és van úgy, hogy akár meg is mentik az emberek életét. Nem sokára ilyen hősi állatokat mutatunk be nektek, és ez is jó bizonyság arról, hogy állati barátainkat meg kell becsülni, tisztelni kell, és segíteni kell őket a mindennapokban, hogy együtt a Földön még jobban, még nagyszerűbben éljünk, mint eddig. Most hallgatunk egy kis zenét, aztán találkozunk a hősi állatokkal.

Szeretnék nektek mesélni először is egy hősi medvéről. Nos, medvét már mindannyian láttunk az állatkertben, és tudjuk jól, hogy a medvék nagyon-nagyon régóta részei a világ ökoszisztémájának. Igazából 8 fő fajtája van a medvéknek, és olyannyira nagyszerűen elterjedtek az egész világon, hogy a sarkvidéki jégtől a trópusi erdőkig ott élnek nagyon sok helyen. Hát a legismertebb fajtája igazából a medvének a barna medve, ez Magyarországon is van, de például ott van a grizzly, aztán ott van a jeges medve, az amerikai fekete medve, az örvös, az ajakos, a maláj, a pápaszemes, és persze ott van mindenki kedvence, a panda maci is, az óriás panda. Nos, nem mindegy, hogy melyik az a medvefaj, amely hőssé vált. Néha látni képeket az internet világában arról, hogy jeges medvét etetnek sarkvidéki kutatók, és láthatólag jól érzi magát az a jeges medve az emberek világában, és rendszeresen oda jár némi elemózsiáért, vagy egyszerűen csak azért, hogy játszon a száhúzó kutyákkal. Aztán van az amerikai fekete medve, vagy baribál, Észak-Amerika legelterjedtebb medvéje, aminek ugye a neve is az, hogy fekete medve, általában fekete vagy nagyon sötét barna a szőrzete. Aztán a jellegzetes fehér félholddal a mellkasán az úgynevezett örvös medve, ami Ázsiában honos. A hosszú karmokkal és a termeszek elfogyasztására specializálódott szája rendelkező úgynevezett ajakos medve, ami Indiában elterjedt, vagy a maláj medve, a pápa szemes medve, Dél-Amerika, illetve az ázsiai trópusi esőerdők lakói ezek. És persze a szinte csak kizárólag Kínában élő óriás panda. Nos, sokfajta medve van, és a medvék többsége mindenevő, tehát az étrendjük a fajtól és az élőhelytől függően jelentősen eltérhet. De hogyha arról beszélünk, hogy milyen hősi állatok vannak, amelyek embereknek az életét megkönnyítették, vagy embereknek az életét megmentették, akkor nagyon valószínű, hogy nem medvére gondolunk, hanem mondjuk gondolunk egy kutyára, amelyik kihúzza a bajba jutott gyermeket akár a sebes áró folyóvízből, vagy kimenti a gyermeket, vagy felnőtt embert, kihúzza akár élete kockáztatásával is a tüzet fokott házból. De valahogy a medve az egy vadállat a mi szemünkben, és nem gondolunk arra, hogy emberi életeket menthet, és nem gondolunk arra, hogy nagyon sokan hálásak lehetnek egy medvének. Pedig bizony volt ilyen. 1941-ben a szovjet gulágból a gulág az büntető tábort jelent. Nagyon sokszor a sztálini kommunizmus idején az állam, illetve még inkább Sztálin és a barátai ellenségeit ilyen gyűjtőtáborokba, büntetőtáborokba vitték, tehát ez a gulág. Tehát a szovjet gulágból kiszabadultak lengyel katonák. És ezek a lengyel katonák, ezek déli irányban próbálták elhagyni ezt a területet, olyannyira, hogy Palesztina felé mentek. Tehát nem Lengyelország felé. És amikor eljutottak a szír területig, akkor egy kurd fiatal pásztorfiúval találkoztak. A kurdok többek között a mai Szíria területén élnek, és valóban még ma is nagyon sok pásztor van közöttük, hát az 1940-es években pedig még inkább. És ennek a pásztorfiúnak volt egy kis medvebocsa. Ezt a medvebocsot ez a pásztorfiú találta, és próbálta életben tartani ételmaradékokkal. De hát ez nem igazán sikerült, hiszen ő maga is éhezett. És amikor találkozott a lengyel katonákkal, akkor a lengyel katonák némi apró pénzért és néhány konzervért cserébe megvették ezt a medvebocsot,
ettől a szír pásztorfiútól. És elvitték magukkal, mint egyfajta házi kedvencet. És a lengyel katonák legyalogoltak egészen Egyiptomig. Elnevezték a kis medvebocsot Wojteknek. Wojtek 1942-ben elkezdett segíteni a lengyel katona barátainak. A lengyelek ételnek azt adták a kis medvebocsnak, ami nekik volt. És hogyha a lengyel katonák szereztek egy kis italt, mondjuk sört, akkor sörre is megitatták. Sőt, mivel nagyon szerettek cigizni, ezért cigarettára is rákapatták. Tehát a kis medvebocs elkezdett dohányozni. Mindjárt folytatjuk a történetet, de először zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

A mai Ráhel Klubban hősi állatokkal foglalkozunk, és az előző részben a különböző medvefajtákat kezdtem el sorolni, és utána pedig elkezdtem mesélni egy történetet, egy valós történetet, ami ugye úgy kezdődött, hogy 1941-ben a szovjet gulágból kiszabadult lengyel katonák egységbe formálódtak, és Palesztina felé vették az irányt, és a szíriai területen ugye találkoztak egy fiatal pásztorfiúval, akitől megvettek némi pénzért és néhány konzervért cserébe egy medvebocsot, és a kurd fiú, tehát ez a szíriai kurd fiú odaadta nekik a medvebocsot. Vojteknek nevezték el a lengyel katonák, és ők gyaloltak még délebre egészen Egyiptomig, és mindeközben ugye etették a kis medvebocsot, aki közöttük nőtt föl. És a sört is megkedvelte, és bizony-bizony még cigarettával is megkínálták, és olykor dohányzott is velük együtt. A medve hálás volt azért, hogy így szeretik és így foglalkoznak vele, és 1944 elején több csatában a lengyeleknek az oldalán harcolt a nácik ellen. Ez az egész nem egy kitalált történet, hanem nagyon is valós történet. Például Monte Cassinónál 20-25 kilós lövegeket, illetve egyéb más hadi eszközöket tettek hatalmas hátizsákban a hátára, és az ezeket szállította. És amikor a lengyel katonák a csatába mentek a németek ellen, akkor pontosan tudta, hogy melyik oldalon áll, tehát a lengyel barátait védte a németek ellen. A németek pedig rettegtek ettől a medvétől, hát nem csodálom. Egy hatalmas állat hirtelen rájuk támad, marcangolja őket, és borzasztó hangon ordít. Hát természetes, hogy nagyon megijedtek. Nos, a II. Világháborúnak egyik érdekessége volt ez a Vojtek nevű lengyel medve, aki ugye úgy volt lengyel medve, hogy igazából a Szíriában született, de a lengyelek fogadták be, és ők nevelték föl. És a különböző háborús tévéhíradó felvételeken szerepelt, és képzeljétek el, hogy megtanították még szalutálni is. Tehát amikor látta, hogy a kis barátai felemelik a kezüket, akkor ő a mancsát felemelt, és így próbált szalutálni. Mindig oda ment a medve, ahová ez a lengyel katonai csoport ment. És a világháború vége felé őket Edinburghbe, Skóciába helyezték, és itt ment nyugállományba, úgymond ez a medve. Nem tudott velük már hazatérni Lengyelországba, hanem az edinburghi állatkertnek a dísz lakójává vált, és mivel róla film is készült, tehát újra mondom, ez egy valós és értékes történet, nos, rendszeresen lengyel turista csoportok meglátogatták őt ebben az állatkertben, Skóciában, és annyira szerette a lengyeleket, hogy ugye a füle a különös lengyel nyelvhez hozzá volt szokva, és feljegyezték róla, hogy ugrál, és mintha táncoló mozdulatokat is tenne, amikor erős hangon, nagy hangon lengyelül beszéltek hozzá, és kiabáltak, hogy itt van Vojtek, és akkor lengyelül még az, hogy medve, stb. Tehát felismerte évekkel, évtizedekkel, azután is, hogy már elszakadta régi barátaitól is a lengyel nyelvet. Nos, ő a II. Világháború egyik legismertebb állati hőse. Tehát amikor arról beszélünk, hogy 8 fajta medvefajta van a világon, és ott van az ajakos medve, meg az örvös medve, meg a barna, meg a fekete, meg a grizzly, meg a jeges medve, stb., akkor emlékezzünk meg arról, hogy Monte Cassinónak, ennek a hatalmas II. Világháborús csatának az egyik nagy hőse, egy csodálatos barna medve volt, amely az életét kockáztatta emberi barátaiért, és sok-sok életet megmentett. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk, és megismerkedünk más állati hősökkel is.

0: Az elmúlt részekben egy hős medvéről, Wojtekről meséltem nektek, és arról, hogy az állatok bizony az életüket tudják adni az emberekért, és nagyon meg kell becsülni állati barátainkat. Az első világháborúban még nagyon gyakori volt az, hogy postagalambokkal üzengettek egymásnak a különböző, akár ostrom alatt álló katonai csoportok, és így próbáltak embereket menteni. A postagalambok már a rómaiak és a görögök idejében is arra a célra szolgáltak, hogy ahogy a nevében is benne van, hogy postagalamb, tehát leveleket küldtek velük, és mivel magasan tudtak röpülni, csak a legjobb nyilasok, a legjobb íjászok tudták nyillal lelőni őket, ezért viszonylag biztonságban tudtak híreket közvetíteni. Az első világháború végéig már csak alig pár hét volt hátra, amikor Charles Whittlesey, amerikai tiszt, 500 fős csapata nagyon nehéz helyzetbe találta magát. Ez 1918. október 3-án volt, amikor az ellenséges csapatok mögött, az ellenséges vonalak mögött csapdába kerültek. Nos, az történt, hogy ez a Charles Whittlesey, aki egyébként 1884 és 1921 között élt, ez az amerikai tiszt éppen postagalambot küldött a feletteseinek, és azt találta ki, hogy ebbe a postagalambi üzenetbe ezúttal nem csak azt írja bele, hogy itt és itt milyen állapotban vannak a vonalak, a csapatok, hogy mit kellene esetleg tenni, hanem gyorsan még odafirkantja azt is, hogy ők maguk nagy bajban vannak. És hát ez a hír, hogy ő ezt megtette, megmentette az életüket, ugyanis ez a postagalamb, a Cher Ami, tehát Cher Ami, az elvitte ezt a hírt. És az ellenség is tudta, hogy postagalambot küldhetnek, és ezért minden egyes madárra elkezdtek lövöldözni. És bizony, az ellenséges német erők Cseremit is eltalálták, és súlyosan megsérült. De a levelet még sikeresen kézbesítette, és utána ápolták, és még körülbelül egy évet élt ez a kedves kis madár, de a levél, mivel megfelelően megkapták, ezért megmentette 194 embernek az életét, és köztük a Charles Whittlesey-nek, ennek az amerikai tisztnek is megmentette az életét. És ez azért is fontos volt, mert az első világháborúban ugye még a postagalamboknak jelentős szerepe volt, de egyre többen azt mondták, hogy hát minek ez, hát nincs ezekre szükség, és amikor ez a 194 ember ez életben maradt, és egyértelműen egy hős madár miatt, tehát a Cher Ami miatt, ami azért is volt fontos, mert a galambok, amikor lőnek rájuk, akkor hát ugye tovább repült, tehát nem magát mentette, hanem a feladatát teljesítette. Tehát ez felhívta a figyelmet arra, hogy valóban egy ilyen picike jószág mennyi embernek az életét meg tudja menteni. Tehát 194 embernek az életét mentette meg. Ez nagyszerű dolog. És meg kell becsülni a galambokat is, és tudjátok, hogy mai napig is a postagalambokat sok területen olyan módon becsben tartják, hogy bajnokságokat is rendeznek számukra. Nos, zenélünk egyet, aztán egy hőség kutyával ismerkedünk meg.
1: Let's hear the invitation of the prophet Hosea as he calls us to return to the Lord with a promise that he will heal us, revive us and restore us so that we may live in his presence.

Az elmúlt percekben megismerkedtünk Wojtekkel, aki szerette a sört és a cigarettát, és nem mellékesen medve volt, valamint Cherrel, akit nem tudtak megállítani a németek, és ő maga egyedül ez a picike galamb 194 embernek az életét, köztük a gondozójának, Charles Whitley-nek az életét is megmentette. Nos, most nézzünk egy kutyát. Az amerikai sereg oldalán a II. Világháborúban több ezer kutya került bevetésre. A legismertebb köztük egy német juhász, egy kólia és egy husky keveréke volt. Elsősorban 1943-ban tüntette ki magát Chips, tehát így hívták Chips, amikor a szövetségesek partra szálltak olasz területen, pontosabban Szicíliában. Amikor az amerikaiakra jól takar bunkerekből elkezdtek lőni az olaszok, akkor Chips egyedül, tehát a kutya egyedül betört a bunkerbe, és elhallgattatta a lövészeket, tehát megtámadta őket. Pár perccel később a kutya kikísérte a négy lövészt, tehát annyira vadul megtámadta őket, hogy egy maga, ez a kutya, négy lövészt le tudott fegyverezni. És még ugyanazon a napon Chips leleplezett néhány olasz katonát, akik be akartak épülni az amerikaiak sorába, hát kiszagolta, hogy más a szaguk. És remek szolgálataiért több kitüntetést is kapott, amit az amerikai politikusok hát nem díjaztak. Mert az amerikai politikusok akkor azt gondolták, meg úgy nyilatkoztak, hogy hát egy kutya mégis hogy kaphat ilyen nagy kitüntetést. Egészen addig, amíg a négy lövészt legyőző Chipsnek újabb nagy bátor tetteiről nem értesültek. És képzeljétek el, hogy a kongresszus végül is 3 hónap vita után megtiltotta, hogy az állatok bárminemű katonai rendfokozatot kapjanak. Azért, mert ez a Chips nem csak ezeket a hűstetteket, hanem más hűstetteket is végrehajtott, és bizony arról volt szó, hogy kinevezik hát legalábbis őrmesternek, vagy szakaszvezetőnek. És higgyétek el, hogy ez nem vicc, hiszen Wojtek, a híres lengyel medve, például szakaszvezető volt. Tehát vannak ilyen dolgok. Nos, Chipset megfosztották az érdemrendjeitől ezek után, a 3 hónapos vita után, hogy ugye egy állat nem kaphat emberi kitüntetést, de hát Chipset ez nem nagyon érdekelte. Chips ugyanúgy hősi tetteket hajtott végre, és tovább teljesítette a szolgálatát. Majd 1945 végén visszatért eredeti gazdájához, New York államba, és ott élt még hosszú ideig, gazdái nagy örömére. Nos, a mai nap megismerkedtünk Cherrel, a hősi galambbal, aki 194 embert mentett meg, megismerkedtünk Wojtekkel, aki szerette a sört, a cigarettát, és nem mellékesen szakaszvezető volt, hiába volt egy nagy, hatalmas barna medve. És Chipszel is, aki kiérdemelte az érdemrendeket, de megfosztotta tőle az amerikai kongresszus 3 hónapi vita után. Ez a 3 állati hős, amiről egyébként a 3. évezred extra újságjában olvastam, meg az interneten is több helyen. Nos, jó bizonyíték arra, hogy nagyon meg kell becsülni állati barátainkat. És kérlek benneteket, hogyha most mellettetek van valami kedves kis kutyus vagy cica, akkor simogassátok meg az én nevemben is, hiszen mi magunk is itt a Ráhel segítséget szervező alapítványnál nagy becsben tartjuk állati barátainkat. És ki tudja, milyen idők jönnek ránk? Bizony lehet, hogy eljön az idő, amikor megmentik megint az életünket,

és gondoskodhatok róluk. Köszönjük, hogy ők hűségesek és szeretettel vannak felénk. Köszönjük, hogy segítesz nekünk, hogy minden állatkínzás és állatokkal való rossz dolog ellen fel tudjunk lépni, és hogy megbecsüljük állati barátainkat. Hálásak vagyunk az állatokért. Isten dicsőségére élnek ők is. Köszönjük, Uram, hogy meghallgattál bennünket. Ámen. Ámen. Ahogy az előbb mondtam, simogassátok meg kedvenc kutyátokat, kedvenc cicátokat az én nevemben is, és dicsérjétek meg őket, mert nagyszerű tulajdonságaik vannak. És bizony csodálatos kegyelem, hogy Isten az ő jóságából állati barátokkal látott el bennünket. Ma elbúcsúzunk, de egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.